ablakon, s a pillanat törékeny szárnyakon már itt repült.

Behunyom szemem, s magam előtt látom. Más tülez, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

megmással könnyebb lesz. Van, ami nem múlik el. Tegnap átjött.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kíván önöknek a Muravidéki Magyar Rádió. Ezen a szombat reggelen május 30-a van. Ébredjenek velünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hogyha idejük engedi és van lehetőségük rádiózni. Kellemesen friss odakint a levegő, 12-13 fok körüli a hőmérséklet itt a Muravidéken, és szépen emelkedik, majd érkezik majd egy hideg front a nap második felében. Erről majd később szólunk, de most már is zenével folytatjuk tovább, mégiscsak hétvége van, maradjanak velünk tehát a folytatásban, és nem sokára pedig a mezőgazdasági szaktanácsadást is meghallgathatják majd Jobbá Klára szerkesztésében, amelyben a téma ezúttal az lesz, hogy miért hullik le a paprika virága, és hogy ez miért fontos, hiszen hogyha nincsen virág, nincsen termés sem, úgyhogy hamarosan mezőgazdasági szaktanácsadás ebben a témában. Tartsanak velünk a folytatásban is. A hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető Donner Tima. Jó reggelt mindenkinek!

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. A paprika minden kis kertben megtalálható. Az érzékenyebb, melegkedvelő zöldségnövényeink közé tartozik, ezért biztonságosan csak a fagyos szentek utáni időszakban kerülhet ki a kiskertbe. Általában azt tartják róla, hogy megfelelő körülmények között könnyű a gondozása és jól is terem. Amit azonban tudni kell róla, hogy akár a kertben, akár fólia alatt próbáljuk nevelni, bizonyos körülmények között szembesülnünk kell azzal, hogy a növény időnként erős, egészséges, mégis eldobja a virágait. A szépen fejlődő virágok egyik napról a másikra egyszerűen lehullanak a növényről. Ahhoz, hogy ezt a problémát orvosolni tudjuk, mindenek előtt az okokat kell felderítenünk, megértenünk. Amint sikerül rájönnünk, miért is nincs a paprikán virág, illetve mi okozta a virágbimbók lehullását, sokkal könnyebb lesz megoldanunk e problémát, és virágzásra bírnunk a növényt. Virágzás nélkül ugyanis értelemszerűen termésre sem számíthatunk. Ez nem kis bosszúságot tud okozni. Ha ez történik, akkor azonnal az ötlik fel bennünk, hogy kevés vizet adtunk neki, vagy árgus szemekkel próbáljuk felfedezni rajtuk a kártevőket, pedig legtöbbször a háttérben más problémák állnak, hogy melyek, azt taglaljuk mai adásunkban. Az első okot az időjárásban kell keresni, mégpedig a hőstresszben. A régebbi időben általában májusban nem kellett nagyanyáinknak attól tartaniuk, hogy a frissen kiültetett palántáik hőgutát kapjanak. Annak ellenére, hogy a paprika melegkedvelő növény, még nem jelenti azt, hogy a túl nagy meleg nem fog neki ártani. A paprika ugyanis érzékeny a hőingadozásokra. Ha ugyanis napközben tartósan 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és éjszaka se hűl le eléggé a levegő, a paprika a kertben vagy a fóliában stressz helyzetbe kerül. Ilyenkor a növény energiát próbál megspórolni, ezért egyszerűen ledobja a virágait. A hőstressz jele, ha a virágok elsárgulnak, elszáradnak, a levelek pedig kókatnak tűnnek. A paprika palánták fejlődése tehát nagy melegben szó szerint lelassul. Ha tehát a nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölé emelkedik, vagy az éjszakai 15 fok alá süllyedne, akkor a növény úgy védekezik, hogy ledobja a virágait. Sajnálatosan változékony időjárásunk miatt egyre gyakrabban tapasztalhatunk hőhullámokat, illetve egyik napról a másikra lecsapó hideg hullámokat, amikor is a hűvös, szeles időjárás egyaránt kiválthatja az előbb említett problémát. De szezon elején a túlságosan hűvös körülmények szintén megakadályozhatják a virágbimbók kialakulását. Tehát ezért sem volna szabad sietni a palánták kiültetésével. Ugyan a fátyolfóliás takarás szezon kezdetén megvédi a hűvösebb hajnaloktól a növényt, de a fejlődő virágokra nincs jó hatása.

energiát igényel. Ha ilyenkor nem jut elegendő tápanyaghoz, nagyon könnyen előfordulhat, hogy a növény szó szerint feladja a virágokat, és azok elszáradva a földre hullanak. Ha a virágelrúgás oka a tápanyaghiány, akkor azt a növény fakóbb leveleiről vehetjük észre, vagy abból következtethetünk erre, hogy a termések kisebbek és torzak lesznek. A paprika esetében a termés kinevelése szempontjából a nitrogén, a kálium és a foszfor a legfontosabb makroelem, a mikroelemek közül pedig a bor. Ezeket vegetáció alatt legjobb oldott formában kijuttatni a paprika számára. Amire azonban nagyon vigyázzunk, az ezen elemek adagolása. Nem szabad ugyanis átesni a ló túloldalára, mert a túl sok tápanyag épp úgy gondot okozhat. A paprika esetében a virágzás elmaradása, illetve a bimbók lehullása a gyenge megporzásnak is betudható. Ennek oka a beporzó rovarok, méhek, lepkék hiánya a közvetlen környezetben. E problémára gyógyírt jelentett, ha a kertben folyamatosan vannak színes, virágzó növényeink. Gyakran előfordul, hogy a túl sok nitrogén is befolyásolja a paprika virágzását. Ha ugyanis túltrágyáztuk a növényt, akkor azaz összes energiáját a zöld részek növelésére fordítja. Ilyenkor is elmarad a virágzás, vagy virágeldobás történik. S azt sem szabad figyelmen kívül hagyni a helyének keresése közben, hogy a kert rosszabb minőségű szegletében az elsatnyuló növények szintén elhulladhatják a virágbimbóikat. Kedves hallgatóink, ahogy mondtam, a paprika minden kis kertben megtalálható, azonban sikeres termesztése csak abban az esetben lehetséges, ha nem ültetjük túl sűrűn, ha hagyunk köztük lehetőséget a légmozgásra. Vigyázzunk az alattuk lévő talaj nyírkosságára, az legyen mindig kissé nedves, ezért volna a legjobb számára a csöpögtető öntözés kiépítése. De vigyázzunk arra is, hogy a paprika nem szereti a túlöntözést. Ha minden apróságra odafigyelünk, akkor biztos, hogy a növény bőséges terméssel hálálja majd meg a gondoskodásunkat.

Köszöntjük már is a mai nap ünnepeltjeit néhány perccel 6 óra előtt, május 30-a van. Ünnepelnek ma Jankák, ez a keresztnév. Egyes nyelvkutatók szerint a levédiai magyaroktól ered, majd később a Johanna magyarítására született újjá a 19. században, a János névnek egy igeritka bece nevéből egyébként. Aztán a Janka egyben a francia eredetű Jeanette magyar tükörfordítása, ők is ma ünnepelnek, a szlovén naptárakban pedig Ivana névnap szerepel. Ez egy női név, amelynek jelentése és eredete többféle lehet, minden esetre gyakori a szláv nyelvekben. Mellettük pedig még Dezsér, Dezsider, Dezső nevű ismerőseinket is köszönhetjük, aztán ünnepelnek a Félixek, a Ferdinándok, a Hannák, a Horációk, a Janák, a Janinák, aztán Nanda, Nándor, Vaszília, Vászolj vagy Vázsoly, Zsanin, Zsanina és Zsanka névnap is ma van, és még mindet nem is mondtam el. A névnaposok mellett a születésnaposokat is köszöntjük, kedves ünnepeltek, legyen nagyon-nagyon szép a mai napjuk, és akkor jönnek a zenék a folytatásban, 6 órakor pedig a friss információk.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Szép jó reggelt mindenkinek! Szombat reggel 6 óra van és már világos odakint. Lássuk, hogy hogy alakul időjárásunk most ezekben a percekben. Változóan felhős az ég, az ország felett 13 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. 12 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborban 15 fok van, Ljubljana a 13 fok. Koper környékén 17 fokot mérnek, a Kredaricán pedig 7 fok a hőmérséklet. Nagyrészt azért még derült az ég felettünk, még ha felhők is szűrik lassan a napos időt, de majd számíthatunk napsütésre a nap folytatásában. A legmagasabb értékek pedig majd 26 és 31 fok között alakulnak, viszont a nap második felében a nyugatabbi tájakon már a nap közepe táján elkezd felhősödni az ég, és akár záporzivatart is hozhat magával egy érkező hidegfront. Ide vidékünkre konkrétan borulteget 7 óra utára mutatnak, ekkor már hűlni kezd a levegő, és az esti órákban bizony nálunk is előfordulhat záporzivatar, de itt még nagy a bizonytalanság, majd meglátjuk, hogy alakul. Minden esetre folyamatosan tájékoztatjuk majd önöket, persze. Ami Magyarország időjárását illeti, gyakran megnövekszik majd a felhőzet, és napközben néhol záporzivatar is kialakulhat, az északnyugati szél délután megélénkül, majd néhol meg is erősödik. A reggeli értékek most a következőképpen alakulnak, 11 fokot jelentettek legutóbb Lentiből, 12 fok van Zalaegerszegen és Nagykanizsán, valamint Szentgotthárdon és Szombathelyen is, Budapestről 16 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Délután 29 fok körül alakul majd a hőmérséklet, az érkező hidegfront pedig záportzivatart hozhat magával. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hát erre igazán nem lesz szükségünk. Hajnalban 9-18, délután 27-30 fokot mérhetnek majd. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is lehet, írják. Kett hajnalban párássá válik a levegő, napközben pedig napos gomoly felhős időre készülhetünk majd. A pollenterhelés a hét második felében ismét felerősödik, írja a helyzetkép, ami pedig az orvos meteorológiát illeti. Ma a nap előre haladtával egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek. Az elszórtan előforduló záporok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, rosszul létet okozhat. Helyenként megélénkülhet a szél, ez fokozhatja a fejfájásos panaszokat. A napos tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lehet, úgyhogy ebben az időszakban kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást, illetve fordítsanak kellő figyelmet bőrük védelmére.
2: Közlekedési hírek.
1: Száraz időben, száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Steyr autópályán a Szlovenska Bistrica jug és a Szlovenske Konyice szakaszon Ljubljana irányába, és egy elgázolt állat akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán Kozina előtt Koper felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk, és jó utat, vigyázzanak magukra. Hat óra 4 perc van, a friss információkat hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban, hát akkor kezdjük és folytassuk együtt ezt a szombat reggelt. Szép napot mindenkinek, és jó rádiózást kívánunk!

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 perckor.

Vastag Csaba és Vastag Tamás felvétele szólt itt az MMR-en. 6 óra 13 perc van, közben megérkezett a rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 óra történéseit összegzik a rendőrök. 3 közlekedési baleset történt itt a Muravidéken. 7 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak a rendőrök, 3-szor történt közrendsértés, 3 járművet parkolóhelyen rongáltak meg a tettesek, és 7 esetben történt vadgázolás. A közlekedési balesetekben anyagi károk keletkeztek. A bűnözés területein lopással, illetve csalással, valamint könnyebb testi sértéssel kellett foglalkozniuk, és a közrendet 2-szer nyilvános, én 1-szer magánhelyen sértették meg az állampolgárok, akik a rendőri beavatkozás nyomán aztán megnyugodtak, ami pedig már a mai napra vonatkozik, és a közlekedőket érinti. Ma előre bejelentetten Ljutomer környékén lehet majd radarra számítani, ott mérik tehát a közlekedők sebességét, de másutt is találkozhatunk a radarral, úgyhogy tartsák be lehetőség szerint mindenütt a szabályokat. Kellemes szép napot mindenkinek, és ugye itt van a hétvége, úgyhogy jó pihenést, ha azzal telik a napjuk, hát jó munkát mindenki másnak, meg kitartást, jó rádiózást, mindjárt 6:45 lesz.

Egy értesítés következzék a forgalmi rend változásáról és útzárakról. Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Lőcz-Káprávice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Elvileg az előkészítő munkákkal végeztek már, az építési munkálatok pedig június 1-én kezdődnek majd meg, és július 6-áig fognak tartani, tehát bő egy hónapon át, hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között végzik a munkálatokat, és terelő utat is természetesen kijelöltek Hosszúfalu irányába, a 7,5 tonna alatti járművek a Spár körforgalom Malom utca Hosszúfalu útszakaszon tudnak közlekedni egyirányú itt a forgalom, aztán Hosszúfalu felől Lendva irányába Hosszúfalu, aztán Jáger vagy Jäger, Lendva kereszteződés és Lendva felüljáró körforgalom ezen az úton lehet Lendva irányába visszajönni ezen a terelő úton. Hát tartsák be a szabályokat most majd ebben a bő egy hónapban, hiszen nem lehet megszokásból közlekedni. Egyébként a munkálatok keretében helyreállítják a Lőcz-Káprávice téri körforgalomnál sérült csatornahálózatot, új aszfaltréteg kerül az önkormányzati útra, valamint leaszfaltozzák a Lőcz-Káprávice tér parkolóját is. Ezt követően a csatornahálózat felújítása folytatódik a Lőcz-Káprávice téri körforgalomtól a Városháza irányába, úgyhogy jó sok munka majd ebben a bő egy hónapban, mi közlekedők pedig legyünk körültekintőek, és főleg türelmesek. Kellemes szombatot továbbra is, jön még egy kis zene, fél hétkor pedig lesz egy terepjárónk, hallgassák meg.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Te kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Anyuka vagy apuka jöjjön ma?
4: Máma, anyu tűn megy, apu elmét oda, messze a tudatunknak viszi a juhát.
3: Miért jobb neked, hogyha az apu jön érted?
4: Mert nagy kombing van.
5: Valakonnak apu tűn autóval.
6: Valakonnak a dinók.
3: Verekednek a dinók? Egymással vagy más állatot bántanak?
7: Kicsalattal azok szabválakonnak, meg a mamutok böknek.
3: Mamutok meg böknek?
7: Jó. Ja. Mamutoknak fönn van úgy a szalvék, és kicsalattapsznak meg úgy el. Csak a tényleg volt a király, és evett húsít. Nekem megvan.

0: Legszebb van.
1: Ezúttal a dinoszauruszok és a mamutok világába kaphattok betekintést szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében konzultációt tartottak a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításáról a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Az ötletnek a tenger melléken a négy nemzetiségileg vegyesen lakott községben elfogadott egységes, az olasz nyelv használatára vonatkozó szabályrendelet adott alapot. Az egyeztetésre az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község polgármestere, a községi nemzetiségi közösségek képviselői, a nemzetiségi hivatal, a magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő és a nemzetiségi kutatóintézet kapott meghívást. Fehér Ilona számol be az eseményről.
4: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a közelmúltban a Hodoson megtartott, a kétnyelvűségről szóló tanácskozáson elhangzottak alapján hívta össze az első konzultációt. A hodosi tanácskozáson ugyanis valamennyi résztvevő üdvözölte a tenger melléki nemzetiségileg vegyesen lakott községekben hatályba lépett a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítását előíró szabályrendeletet. Valamennyien hangsúlyozták, hogy egy ilyen egységes dokumentumot létre kell hozni a Muravidéken is. Az öt meghívott községből három képviseltette magát, a Dobron, aki a Hodosi és a Salovci község polgármestere volt jelen. Felszólalásukban mindhárman azt mondták, hogy elfogadható számukra az olasz nemzetiség mintájára elkészített közös szabályrendelet, csak annak szövegét vidékünkhöz kell illeszteni. A községi nemzetiségi közösségek képviselői is ugyanezen a véleményen voltak. A résztvevők közül valamennyien sajnálatukat fejezték ki, hogy a lendvai és a moravszke-toplicei község nem képviseltette magát az összejövetelen. A nemzetiségi hivatal képviselői is pozitívan véleményezték a kezdeményezést, az eljárás lebonyolításához felkínálták segítségüket, és az érintetteknek javasolták, hogy legyenek türelmesek, adjanak időt a dokumentum elkészítésének, és álljanak készen a kompromisszumokra. A jelenlevők abban állapodtak meg, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakszolgálata a tengermelléki dokumentum mintájára elkészíti a muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott területen a magyar nyelv használatára vonatkozó egységes szabályrendelet tervezetét, és elküldi mind az öt község hivatalába véleményezésre. Ezt követően újabb tanácskozásokra kerül sor.
3: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallották, 3 perccel múlt el 7:30.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

10 perccel vagyunk fél hét után. Egy-két program következzék a sport berkeiből erre a hétvégére. Vasárnap rendezik az osztályozó visszavágóját Lendván a Nafta és a Primorje csapata között. Az első mérkőzés szerdán 0-0-ra végződött. A vasárnapi visszavágó 17 órakor kezdődik itt a Lendvai Sportparkban. Aztán ezen a hétvégén zárul a Muravidéki labdarúgóliga. Vasárnap 15 órakor a bajnok Odránci, az ezüstérmes Polon a vendége lesz majd. Befejeződik a Muraszombati körzeti liga is. A Hodos harcban van még a második helyért. Vasárnap a bajnok Bákovci otthonában lép pályára délután 3-kor. Aztán a Lendvai körzeti liga utolsó fordulójában szombaton 15 órakor a bajnok Kobilje a második helyzet Malibu Pannonia GK együttesét fogadja. Vasárnap két mérkőzéssel zárul majd a 21. forduló. A Nafta öregfiúk csapata délelőtt 10-kor Kapcán a Nedelicát fogadja, a Dobronak pedig 15 órai kezdettel a Granicsárt látja majd vendégül. És végül, de nem utolsó sorban, nemzetközi U12-es labdarúgó tornát rendeznek itt Lendván. Ugye tegnap kezdődött el a program és tart vasárnapig. A találkozók a Lendvai Futballakadémián és az egyes számú általános iskola műfüves pályáján lesznek majd, úgyhogy két nap még hátra van ebből a nemzetközi tornából. Az érdeklődőket szeretettel várják.

Még egy program következzék, 5. hó 30-a van szombat, és ma tartják a mézes napot Kapcán. Lehet rá készülni, délután kezdődik majd a program 16 órai kezdettel a helybeli falu otthonnál. Ez már a 3. mézes nap egyébként ott, és a program a következőképpen alakul majd. A mézes nap ünnepies megnyitóval indul természetesen, aztán kultúrműsorral folytatódik, ebben több fellépő is lesz. Az ünnepies megnyitó után megtekinthető lesz a kaptár információs pont. 17 órától műhely munkák a legkisebbek részére, arcfestés, tetoválás, karkötők készítése és egyebek. A miszteri együttes és egy meglepetés vendég húzza majd a talpalávalót. A falu otthonban a gyertyánosi óvoda növendékeinek, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola és a gyertyánosi tagiskolája tanulóinak rajzaiból rendezett kiállítás lesz megtekinthető. 19 órától pedig a József Attila Művelődési Egyesület felnőtt színjátszó csoportja bohózatokat ad elő, a rendező Koter Gizella. A rendezvény ideje alatt mézes ajánlat várja természetesen a látogatókat, úgy mint mézes oldala, szárnyak, csirkefalatkák mézes mártással, desszert mézes pálinka és házi mézes tea is lesz. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, tehát ma délután 4 órától Kapcán, a helybeli falu otthonnál a 3. mézes napra. Mi pedig zenével folytatjuk tovább, 10 perc múlva 7 órakor pedig hírek következnek.

0: édes volt.
1: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
2: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
1: Á, hát hol ettél palacsintát?
2: Mondtam már, hogy kapcán, a mézes napon. Jaj, meg azok az omlós, mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
1: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
2: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
1: Nocsak, lesz zene is!
2: Mi az, hogy?
3: Csebilice, csebilice, száj majeste, prijatelice.
2: A Misteri húzza a talpalávalót, és még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
1: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára, és elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
2: Május 30-án, 16 órától.
1: Rendben. Találkozunk a harmadik mézes napon.
4: Hallottad? Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
1: Bizony, új tűzoltó garást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
4: Mikor is lesz?
1: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltó felvonulás, utána ünnepélyes átadó.
4: És este?
1: Zene, jókedv és mulatság a Dua Savana együttessel.
4: Akkor irány Hosszúfalu.
1: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Jüvjenai Pogácsár téren ma kerül sor a hagyományos Városi Vidék Szlovén Tanyák Finomságai című rendezvényre, amelyen mezőgazdasági termékek kóstolása is várja a látogatókat. A rendezvény keretében a családi gazdaságok 40 standon mutatják be portékáikat, a látogatók pedig többek között idriai zslikrufit is megkóstolhatnak. Szlovéniában a városi vidék koncepciója tökéletesen ötvözi a modern városi életet és a hagyományos falusi vendéglátást. Jubján a közvetlen szomszédságában és a helyi piacokon autentikus tanyasi ízeket, kézműves sajtokat, házi kolbászokat és friss zöldségeket kóstolhatnak az érdeklődők. A magyar külkereskedelem olyan gyenge áprilisi adatot produkált, amire a piac sem számított. Miközben az ipar nem tudta kihasználni a külső keresletet, a cégek gép és eszközbeszerzései megugrottak, ami teljesen átírta a külkereskedelmi mérleget. Áprilisban 104 millió euró volt a termék külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9%-kal alacsonyabb, a behozatali pedig 10%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH friss számai szerint a többlet egyetlen év alatt több mint 1 milliárd euróval olvadt el. Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között mindkét irányban lezárják az osztrák A13-as Brenner autópályát, mert a helyiek tiltakozást szerveznek a régión áthaladó jelentős forgalmi terhelés ellen. A demonstráció Mátrej am Brenner közelében veszi kezdetét. A lezárás miatt azt javasolja az osztrák főkonzulátus, hogy Tirol tartományt ennek idején minél jobban igyekezzenek kikerülni az átutazók, mivel a lezárás az autópálya mellett a mellékutakat is érinti, ezzel pedig lehetetlenné válik az Olaszországba és Németországba való továbbhaladás. Ezen a szombaton Tirol észak-déli vagy dél-északi irányú útvonalán áthaladó 7,5 tonna össúly feletti tehergépjárművek tranzitálása is tilos. Minden teherautót ellenőrizni fognak. Az engedély nélkül közlekedőket visszafordítják. A fuvarszervezőknek azt tanácsolják, hogy a tranzitforgalmat úgy tervezzék ma, hogy járműveik elkerüljék Tirolt, és az azt megelőző, valamint a következő napokban számítsanak megnövekedett forgalomra és hosszabb menetidőre. Oroszország már áprilisra túllépte a 2026-ra tervezett költségvetési hiányt. Az orosz gazdaság mélyponton van, amihez jelentősen hozzátesz az ukrán haderő által sikeresen végrehajtott, jó részt az energetikai létesítményeket célzó dróntámadások száma. A jelentés szerint a pénzügyminisztérium februárban úgy becsülte, hogy a további katonai kiadások által teremtett közvetlen finanszírozási hiány 28 milliárd dollár lesz, de pessimista forgatókönyv szerint ez 2028 elejéig akár 56 milliárd dollárra nőhet. Egy szövetségi bíró pénteki döntése szerint törvényellenesen nevezték át Trump Kennedy központra az 1971-ben Kennedy központ néven megnyílt washingtoni előadó művészeti központot. Christopher Cooper bíró határozatában arra utasította az intézmény üzemeltetőit, hogy távolítsák el a Potomac folyó partján álló épületről a jelenlegi elnök nevét, és minden hivatalos kiadványban is csak az eredeti név használható. A bíró szerint a törvényhozás által elfogadott szövetségi forrásokból fenntartott és működtetett létesítmény igazgató tanácsa, amelynek elnöke Donald Trump túllépett az alapító iratban meghatározott hatáskörén, amikor 2025-ben egyoldalúan döntött a név változásáról. A határozat alapján a nevet érintő döntést csak a kongresszus hozhat. Trump internetes közösségi oldalán élesen bírálta a Christopher Cooper bíró döntését, amit szégyennek nevezett. Sport. A 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic kétszettes előnyről vereséget szenvedett a 19 éves João Fonseca ellen a francia nyílt teniszbajnokságon péntek este, így Jannik Sinner csütörtöki kiesése után újabb nagy ágyú búcsúzott a tornától.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

ha nem tudják, mit főzzenek már, akkor ötlet lehet a burgonya, nem véletlenül, ma van a burgonya nemzetközi napja, meg valami őszintén eddig nem tudtam, hogy van ilyen, pedig már jó pár éve lapozgatom itt a kalendáriumot. 2023. decemberében az ENSZ közgyűlés úgy döntött, hogy május 30-át a burgonya nemzetközi napjává nyilvánítja, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a burgonya táplálkozási, gazdasági, környezeti és kulturális értékeire, valamint arra, hogy felbecsülhetetlen értékű élelmiszerforrásként és a vidéki családok és termelők jövedelemforrásaként járul hozzá a fenntartató fejlődési menetrend kitűzött céljainak eléréséhez. A burgonya a dél-amerikai Andok régióból származik, a 16. században került Európába, majd onnan terjedt el az egész világon, sokkal több, mint pusztán táplálékforrás, mivel a világon fogyasztott 5 fő élelmiszernövény egyike. 5000 nemesített és 150 vadon élő fajtájának örökölhető tulajdonságai lehetővé teszik a növény genetikai fejlesztését, hogy reagálni tudjon a folyamatosan változó környezeti feltételekre, a kártevők és a betegségek új biotípusaira, valamint a fogyasztók preferenciáira. A burgonya emellett éghajlatbarát növény, mivel más növényekhez képest alacsony az üvegházhatást növelő gáz kibocsátása. A burgonya kisüzemi és családi gazdaságokban történő termesztése, különösen a vidéki gazdálkodók, köztük a női gazdálkodók által támogatja az éhezés, az alultápláltság és a szegénység csökkentésére, valamint az élelmiszerbiztonság elérésére irányuló erőfeszítéseket, írják a burgonya nemzetközi napjával kapcsolatban. Hát, mikor csak 2-3 éve van, akkor talán felmentést kapunk, hogy nem tudtunk eddig róla. No de akkor kalendárium, néhány esemény és néhány név a mai nappal kapcsolatban. Május 30-a van, 1431-ben az angolok Rouen városában mágián megégetik a 100 éves háború francia nemzeti hősnői Jeanne d'Arcot, az orléani szüzet. Aztán 1853-ban Zinger szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet. 1913-ban aláírták az első balkáni háborút lezáró, a Balkán-félsziget országainak politikai státuszának rendezésére szolgáló londoni egyezményt. Aztán megalakult az első szegedi ellenkormány gróf Károlyi Gyula vezetésével 1919-ben. 1942-ben Köln éjjeli bombázásával kezdetét veszik a Németország elleni angolszász légitámadások, és 1954-ben a pajtás gőzhajó tragédiája történt Balatonfüreden, itt 23 utas veszítette életét. Megszületett Fay András, magyar író és politikus e napon, aztán Peter Karl Fabergé, orosz ékszerész, a híres Fabergé tojások készítője. Megszületett Danny Goodman, amerikai klarinétművész, zenekarvezető, aki Bartóktól is rendelt zenét, ő a szfinx királya 10 éves korától klarinétozott. Aztán Alexej Leonov, szovjet űrhajós, Kocsi Zoltán, kétszeres Kossuth Díjas magyar zongoraművész, és Marie Fredriksson, svéd énekesnő, a Rakszett együttes énekesnője is e nap szülötte. Meghalt Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászat védőszentjeként tisztelhetünk, ugye Hubert Hubertus, jól ismerjük. Jeanne d'Arc mágia halála is szerepel itt is a kalendáriumban, aztán meghalt Ruszkai báró Dobó István, Eger főkapitánya, illetve várkapitánya, az 1552-es évi török ostrom tette ismerté a nevét, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére is meg tudta védeni a várat, végül aztán 1572-ben halt meg. Sok név van még a kalendáriumban, de néhányat emeljünk csak ki. Meghalt Balassi Bálint magyar költő, aztán Alexander Pope angol költő, aki az angol nyelv harmadik legidézettebb írója, Shakespeare és Tennyson után. Meghalt Voltaire, a francia író és filozófus, Wilbur Wright, amerikai pilóta, Juhász Árpád magyar festőművész, Klekül József, magyarországi szlovén politikus, Szlovenska krajina megvalósítását célzó tervezet készítője volt ő, aztán Boris Leonidovics Pasternák, Nobel-díjas orosz író, Szilárd Leó, emigráns magyar fizikus, biofizikus, atomtudós, és Dékány András magyar ifjúsági író is e napon halt meg.
Aztán a burgonyát már említettük, de ma van még a Szent Jobb megtalálásának ünnepe is. Ma van Csaba királyfi ünnepe és a Hősök napja, írja a kalendárium a teljesség igénye nélkül. Ennyit akkor belőle, már is zenékkel folytatjuk tovább 7 óra 20 perckor, 7:30-kor pedig a friss információk jönnek majd.

0: Időjárás.
1: Lassan emelkedik a hőmérséklet odakint. Jó napot kívánok az MMR hallgatóinak. 15-18 fok közötti most a hőmérséklet, így elszórtan. 14 fokot jelentenek Muraszombatból, aztán 16 fok van Mariborban, 14 fok a fővárosban. Koper 18 fok és a Kredaricán 7 fokot mértek, ahogy kora reggel is egyébként. Itt vidékünkön azért lassan emelkedik a hőmérséklet, és 9 órakor már 20 fokban reménykedhetünk. A maximum érték itt nálunk 26 fok körül alakul majd. Napközben egyébként megnövekszik majd a felhőzet a nap középső vagy közepén, illetve délután főként fátyol felhők várhatók, amelyek a keleti és az északi területen lesznek sűrűbbek. Aztán délután záporzivatar előfordulhat a megnövekvő felhőzetből, 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok ma délután. Holnap eleinte meglehetősen derült égre számíthatunk, napközben fátyol felhők lehetnek, délután pedig megint csak a megnövekvő felhőzetből lehet záporzivatar. Reggel 10-16, délután 24-31 fokot mérhetünk majd. Ha megnézzük a szlovén előrejelzést, akkor az ársz oldalán ugye óráról órára tudunk lapozni, hát most már nem 7 órára, hanem este 10-re mutatják a csapadék megérkezését, de a felhőzet már előbb megnövekszik itt vidékünkön is, napközben viszont még kellemes időre készülhetünk. Ami Magyarország időjárását illeti, gyakran megnövekszik majd a felhőzet, és napközben néhol záporzivatar kialakulhat, főleg ezek környezetében támadhat fel a szél. 16 fokot mérnek most Lenti környékén, Zalaegerszegen, Szentgotthárdon és Szombathelyen is, 17 fok van Nagykanizsán is, már most 19 fokot jelentettek Budapestről. 29 fok körül alakul majd a maximum egyébként, az érkező hidegfront pedig záporzivatart hozhat magával. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok előbb északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos lehet majd a szél, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak majd. Hajnalban 9-18, délután 27-30 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és sofelé lehet csapadékra is számítani, helyenként heves zivatar is lehet. Kedden pedig reggelre párássá válik a levegő, napközben pedig napos gomoly felhős időre számíthatunk majd. Elszórtan fordulhat elő csapadék, de jellemzően inkább tőlünk keletebbre. A pollen terhelés ismét erősödik, majd erre készüljenek az allergiások, a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az utifű és a bodza virágpora mind-mind olyan tartományban van, amely tüneteket okozhat, sokan szenvednek egyébként ettől, mármint az allergiától. Ma egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek. Elszórtan az ivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ez meg rosszul létet okozhat, meg nehéz légzést, úgyhogy a légzőszervi betegséggel élők inkább kerüljék ilyenkor a kintartózkodást, vigyázzanak magukra, és kerüljék a fizikai megterhelést is. A helyenként feltámadó szél hatására fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, illetve nagyon erős lehet. Ilyenkor már bőven gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről, illetve ha tehetik, kerülni a tűzönapon való tartózkodást.
2: Közlekedési hírek.
1: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, ez később változhat majd meg. Nem zöggenőmentes a forgalom ezúttal sem, baleset történt a Steyr autópályán, Szlovenska-Bistrica dél és Szlovenske-Konyice között a főváros felé, aztán Drámlya és Szlovenske-Konyice között Maribor felé szintén baleset lassítja a forgalmat. Úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Vipavai gyorsforgalmi úton, Olaszország irányába Ajdovcsinától. Egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat a Dolenszkói autópályán a Trebnyezáhod és Bics között Jubjana felé. A tengermelléki autópályán pedig torlódnak a kocsik Posztony előtt Koper irányába, írja az útinform. Vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, radarra Jutomer környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk! Jó 5 perc elmúlt el 7:30, a friss információkat hallották szombaton reggel. Jó reggelt mindenkinek, rádiózzanak velünk a folytatásban is, ha tehetik, jönnek már is a zenék, kellemes időtöltést kívánunk.

0: kedves szíved.
1: Május 30-a van, egy mai programra hívjuk fel figyelmüket, ez Budapesten lesz. Több mint 500 citerás kíséri meg felállítani a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját ma a Budai Vár Oroszlános udvarában. A határon innen és túlról érkező muzsikusok szatmári népzenével készülnek, a rekordkísérlet délután 4-kor kezdődik és ingyenesen látogatható. Különleges kulturális esemény lesz tehát ma a Budai Vár Oroszlános udvarán. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, valamint a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, olvasható a szervezők közleményében. A kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja. A szervezők célja immár a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel a több mint 500 fő.

érdekesség, hogy a legidősebb résztvevő 87 esztendős. A budai vár oroszlános udvarának történelmi környezete méltó helyszín biztosít az eseménynek, amely a közönség számára ingyenesen látogatható. A főpróba 15 órakor kezdődik majd, maga a rekord kísérlet pedig 16 órakor veszi kezdetét, és ahogy említettem, innen Muravidékről is érkeznek citerások Budapestre erre a rekord kísérletre, és ha minden jól megy, akkor a délutáni műsor részben a főpróba és a rekord kísérlet megkezdése elő. Ha sikerül, akkor tudunk majd beszélni az egyik résztvevővel, illetve a délutánosok megpróbálják majd telefonon elérni, úgyhogy maradjanak velünk majd akkor is, és hallgassák meg, hiszen nem mindennapi dologról van itt szó. 3:48, jönnek a zenék a folytatásban, 8 órakor pedig érkezik Oleti Zsuzsanna a legfrissebb hírekkel.

érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Sztrehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egésznapos kikapcsolódás, Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A várakozásoknak megfelelően májusban gyorsult az infláció Szlovéniában. A fogyasztói árak éves szinten 3,6%-kal emelkedtek, főként az energia árak miatt. Az Európai Unió tagországaiban a pénzromlás mértékének meghatározására nemzetközi összehasonlítás céljából használt harmonizált fogyasztói árindex szerint az éves infláció még magasabb, 3,8% volt, jelentette be a statisztikai hivatal. Az anyanyelvi írásbeli vizsgával pénteken megkezdődött a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgaidőszak fő része, az általános és a szakmai érettségi. Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további vizsgákra kerül sor. A diákokat július 8-án értesítik szakmai érettségiük, július 13-án pedig általános érettségiük eredményéről. Szlovénia hétfőn megkezdi az új, immár 5. generációs szlovén útlevél nyomtatványok kiadását. A belügyminisztérium sajtóközleményében közölte, hogy az állampolgároknak nem kell lecserélniük érvényes útlevelüket, de megtehetik, ha kívánják. Az útlevél több mint 100 biztonsági elemet tartalmaz majd. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén. A rendőrség munkatársainak célja a jogsértő cselekmények felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, nem mellesleg a szurkolók vonulásának biztosítása. A főváros teljes területe mellett az M0-as, M1-es, M3-as, M4-es, M5-ös, M7-es és az M35-ös autópályákat, a hozzátartozó pihenőhelyeket, benzinkutakat, valamint a Liszt-Ferenc repülőtér illetékességi területét érinti az ellenőrzés. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az USA és Irán tárgyalói. A Teherán által elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Az egyelőre elvinek számító egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az egyetértési nyilatkozat formájában létrejövő megállapodás alapján annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Az amerikai illetékesek szerint az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot arányban a kereskedelmi hajózás helyreállításának mértékével. Emellett Washington mentesítheti Iránt bizonyos szankciók alól annak érdekében, hogy értékesíteni tudja a kitermelt kőolajat. Sport. Eva Alina Hocsévár kajakos nyerte a Szávazuhatagon megrendezett vadvízi világkupa műlesikló nyitófutamát. Hocsévár a 12. helyen jutott be a legjobb 12 közé. A döntőben azonban fantasztikus teljesítménnyel megszerezte első VK győzelmét. Ma új lehetőség előtt áll Alina, mivel a női kenu versenyben is magasra tör. Ebben a versenyszámban testvére Zsigalin Hocsévár is csatlakozik hozzá az érmekért folytatott küzdelemben.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk, délután helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között mindkét irányban lezárják az osztrák A13-as Brenner autópályát, mert a helyiek tiltakozást szerveznek a régión áthaladó jelentős forgalmi terhelés ellen. A demonstráció Matrajan Brenner közelében veszi kezdetét. A lezárás miatt azt javasolja az osztrák főkonzulátus, hogy Tirol tartományt ennek idején minél jobban igyekezzenek kikerülni az átutazásokat, azok, mivel a lezárás az autópálya mellett a mellékutakat is érinti, ezzel pedig lehetetlenné válik az Olaszországba és Németországba való továbbhaladás. Ezen a szombaton Tirol észak-déli vagy dél-észak irányú útvonalán áthaladó 7,5 tonna össúly feletti tehergépjárművek tranzitálása is tilos. Minden teherautót ellenőrizni fognak, az engedély nélkül közlekedőket visszafordítják. A fuvarszervezőknek azt tanácsolják, hogy május 30-án a tranzitforgalmat úgy tervezzék, hogy járműveik elkerüljék Tirolt, és az azt megelőző, valamint a következő napokban számítsanak megnövekedett forgalomra, hosszabb menetidőre.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 kor.

A hét zeneszámát hallgattuk meg, az imént 4 perccel vagyunk 8:45 után, szombat délelőtt van, jönnek a zenék a folytatásban, 8:30 után pedig a gyerekműsor következik majd.

0: a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Te kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Anyuka vagy apuka jöjjön ma?
4: Máma, anyut megy, apu elmét oda, messze a tudatunknak viszi a juhát.
3: Miért jobb neked, hogyha az apu jön érted?
4: Mert nagy kombing van.
5: Valakonnak apu jön autóval.
6: Valakonnak a dinók.
3: Verekednek a dinók? Egymással vagy más állatot bántanak?
7: Titanattól zoktól válakonnak meg a mamutoknak.
3: Mamutok meg böknek?
7: Jó.
8: Mert mamutoknak fönn van úgy a szalvi, és Triceratopsnak meg úgy el. Csak a tényleg volt a király, és elvett húsít. Nekem

0: Öregsem van.
1: Sziasztok, kedves legkisebbek! Képzeljétek el, milyen szuper lenne egy olyan időgép, amivel visszarepülhetnétek abba az időbe, amikor még óriási dinók tiporták a földet, és hatalmas szőrös mamutok kergetőztek. Ha a gyerekfejjel gondolunk rájuk, ők nem csak unalmas csontvázak a múzeumban, a világ valaha élt legnagyobb, legizgalmasabb állatai. A Gyertyánosi óvodában jártam, ahol a 3 és 4 éves gyerekek körében témaköré terelődött minden. A gyerekektől sok érdekességet megtudtam, de kiktől is?
0: Én vagyok Oliver, és 5 vagyok. Ádám.
1: Ádám, hány éves vagy? Mutasd meg. Hány ujjacska?
0: 1, 2.
1: Még egy ujjacska?
0: 3.
1: 3?
0: 1, 2.
1: Kicsit több talán, nem?
0: Tim.
1: Tim. Hány éves vagy, Tim?
0: 3.
1: 3.
0: Blás.
1: És hány éves vagy?
0: 3. Micsit ilyen?
1: Nos, a részletek már is következnek. Hogy jöttetek reggel az óviba? Ki hozott?
0: A mami.
1: A mamid? És mivel jöttetek?
0: Anyukám gyűjt.
1: Anyukád is jött reggel veled?
0: Jó. Az az én apukám.
1: Nem tudott apuka jönni?
0: Nem csak az én anyukám. Hogy tudta, Timnek mindig Gina apukája érte.
1: Apukád megjön érte?
0: Jó, mindig Gina apukám.
1: Igen, meg akkor anyukával jössz. Így el vagytok osztva, ugye? Blás, ki fog ma érted jönni, tudod már?
2: A papád jön.
1: Papád jön? Apukád jön érted? Te kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Anyuka vagy apuka jöjjön ma?
0: Máma, anyu tűn megy, apu elmét oda, messze a tudatunknak viszi a juhát.
1: Ezt egy már otthon előre megmondták neked?
0: Ja.
1: És te örülsz ennek, hogy anyuka jön érted?
0: Ja.
1: El is fogadod, hogyha apuka jön?
0: Ja.
1: Kit szeretsz jobban, hogy jön érted? Melyik jöjjön érted? Mi lenne a kívánságod, ha lehetne?
0: A apu.
1: Inkább az apu jöjjön?
0: Ja.
1: Miért jobb neked, hogyha az apu jön érted?
0: Mert nagy kombing van.
1: És szeretsz beülni a kombiba?
0: Ja.
1: Apa vezeti a kombit?
0: A apukám. Apukám. Autóval.
1: Autóval jön?
0: Autóval.
1: A piros színről tudod, hogy jött?
0: Az autóknak 2 fehér autó van. Az anyumé nagyobba, az apumé meg kisebb.
1: Oliver, ma érted ki jön?
0: Anyum.
1: Neked meg az anyukád jön.
0: Apukám jön éltem.
1: Értem. És ugye reggel bejöttetek az óvodába, mi mindent csináltok itt napközben? Tim, mit csináltatok eddig?
0: Tegnap játszottunk, mikor gyűjt a Blázik, Tian, Tillen, Ádám, Oliver.
1: Itt az óvodában? Mit játszottatok, Tim?
0: Játszottam dinozáverlökkám.
1: Dinoszauruszt? Elbújtál? Te meg elbújtál? Na, hogy történt ez? Valaki a dinoszaurusz? Valaki meg bújik? Vagy mit kell erről tudni?
0: Otthon van dinoszauruszok, meg maga felkapcsolom a televízió, jót, és nézzük dinokat. Bújsz a Pepát.
1: Mi van a piros papucsodon?
0: Miki, még pöttyök másikon.
1: Neked milyen a papucsod, Blázs? Mi van rajta? Van valami rajta?
0: Labdák.
1: Labdák? Innét tudod, hogy ez a te papucsod, ugye?
0: Nekem meg dinoszaurusz van rajta.
1: Hát még a papucsodon is dinoszaurusz van. Mindenhol megjelennek a dinoszauruszok. Ádámnak meg nem dinoszaurusz van, hanem...
0: Pika paka.
1: Abból tudod, hogy a te papucsod? Igen. Megfigyelitek egymásnak a papucsait, tárgyait? Oliver, megfigyelitek?
0: Dinoszaurusz.
1: Hát neked is a dinoszaurusz van.
0: Tilának nagy van a nem is állok.
1: Tényleg?
0: Tűzoltós.
1: Tűzoltós?
3: Ja,
1: tényleg.
3: Van.
1: Tényleg a papucsán. Meg nagy cápa. Ti ezt így megfigyelitek így egymáson, hogy kinek mi van a papucsán? Oliver.
0: Rövid nadrágban vagyok.
1: Hát hogy már rövid nadrágban vagy? Milyen kint az idő? Tim.
4: Meleg.
1: Meleg, ugye? Ma egy szép napos idő van.
5: Majd én felosom.
6: Kicsit hideg van.
1: Te kicsit fázol még? Hűvösebb van?
7: Én meg Emre Jónéve találtam búbát, mikor kikel a hernyú, és akkor lepkeles.
1: Hol találtad ezt, Olivér?
7: Lejönném a kertbe.
1: A kertben volt? És ki mondta el ezt neked, hogy ebből majd lepke lesz ebből a hernyóból?
7: Apum.
1: Elmesélte?
7: Igen.
1: Oliver, elhitted, hogy ebből lesz majd a lepke?
7: Mert bílos.
1: Igen, akkor már láttad. Ki az, aki itt az óvodában vagy otthon szeret labdázni?
8: Igen.
1: Tim, szeretsz labdázni? Van egy új labdád?
9: Meg mamutom van.
7: Meg nagyobb a mamutom van. Meg egy nagy dinamakolám.
9: Meg illan zával van, meg sok dinozávelőm van. Meg illan mamut.
10: Hát a mamut.
1: Igen. Mamut is van?
7: Barna, mert már kihat. Barna ért.
1: Értem.
9: Mi mentünk tegnap körk Omisállal.
1: És mit láttatok ott?
9: Semmit, csak mi fülöttünk utána a vízben.
1: Fürödtetek a tengerben? Azért vagy te már ilyen nyárias, ugye? Tim.
9: Ja.
10: Mamut?
9: Igen.
10: Godzilla?
1: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy a dinók és a mamutok világa olyan, mintha a legmenőbb mesefilm elevenedne meg. Érdekességként elárulom nektek, hogy a dinók korában a Föld egy hatalmas, meleg és párás üvegházhoz hasonlított, ahol nem létezett a téli hógolyózás. Sok millió évvel a dinók után a Föld teljesen megváltozott, és beköszöntött a hatalmas fagy, a mamutok világa. A műsorban a gyertyánosi óvodások szerepeltek.
7: Én vagyok Oliver, és öt vagyok.
0: Ádám.
1: Ádám, hány éves vagy? Mutasd meg. Hány ujjacska?
0: Öt, kettő.
1: Még egy ujjacska?
0: Három.
1: Három?
0: Öt, kettő.
1: Kicsit több talán, nem?
0: Tim.
1: Tim. Hány éves vagy, Tim?
0: Három.
1: Három.
0: Blás.
1: És hány éves vagy?
0: Három. Nincs ott igen.
1: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlés jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt.
11: Gyerek sarok!
12: És a világ, ami azt körül lesz.
13: Jó gyereknek lenni.
14: Nem akarok meg felnőni.
15: Gyerek sarok! A Muravidék hullámhossz. MMR

0: Tappancs és társai.
1: A Tappancs és társai című sorozat májusi epizódjában ismét egy muravidéki állategészségügyi rendelőt, a Muraszombati veterináriát mutatjuk be. A keretében tevékeny kisállat rendelőben pedig Tappancs nemzedéke, hát azok a puha, mancsú, doromboló cicák kerültek előtérbe. Egy ilyen, nem akartalak, de jöttél kandúr, már évek óta egy ismert lendvai vendéglő kaballája. A műsor Alexander Lázár, Anna Pecselin és Zsila Vecinsa jóvoltából állt össze. Tartsanak velünk szombaton, délután 2:45-kor.
0: Tappancs és társai.

Soltész Rezső énekelt a Muravidéki Magyar Rádióban, 8 perc múlva lesz 9 óra. Folytatjuk tovább a szombat délelőttöt, remélem, hogy önökkel együtt, hiszen a következő órában szükség lesz majd a közreműködésükre a figyelmük mellett. A következő órában tehát a 7 zeneszámát választjuk ki, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Franz Schlichthuber, Gajni Petrovci község korábbi polgármesterének védőügyvédje alternatív börtönbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól. Az elítélt védőügyvédje által benyújtott indítvány azt jelenti, hogy az ítélet végrehajtását elhalasztják, amíg jogerős döntés nem születik az ügyben. Az illetékes bíró az ügyészség véleményének beszerzése után dönt majd az indítványról. Schlichthubertet a hitelezők elsőbségének biztosítása miatt ítélték 14 hónapig tartó szabadságvesztésre. A vasúti csomópontot érintő felújítási munkálatok miatt vasárnap ismét részlegesen lezárják a ljubljanai vasútállomást. A forgalmi változások miatt az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, vagy a peronok megközelítéséhez, tájékoztatott rövid közleményében a szlovén vasutak. Budapest Európa fókuszába kerül szombat este. A magyar fővárosban rendezik ugyanis idén a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A Puskás arénában a PSG és az Arsenal csap majd össze, amit a jelenlegi és a volt miniszterelnök is a helyszínen fog követni. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter és elődje Orbán Viktor is ott ül majd a közönség soraiban. Mindkettejüket az Európai Labdarúgó Szövetség hívta meg a mérkőzésre. A protokoll szerint Magyar Péter, Alexander Čeferin, UEFA elnök, valamint Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke mellett nézi majd a mérkőzést. A döntő szombaton 18 órakor kezdődik. Máté Rimac horvát vállalkozó Verne nevű cége a Jutarnyi Liszt értesülése szerint visszafizetni az államnak azt a 89,7 millió eurós előleget, amelyet robottaxik fejlesztésére kapott, és lemondana a projekthez megítélt 179 millió eurós visszanemtérítendő támogatásról, írja a horvát napilap. A Jutarnyi Liszt szerint a közpénzekről való lemondás nagyobb mozgásteret adhatna a Vernének. A lap szerint a projekt egyik fő nehézsége az lehetett, hogy a vállalat az eredeti szerződésben a legmagasabb, ötös szintű autonóm vezetés megvalósítását vállalta, vagyis olyan önvezető rendszer kifejlesztését, amely minden körülmény között emberi beavatkozás nélkül képes közlekedni. A napilap megjegyezte, ilyen ötös szintű autonómián alapuló technológia jelenleg sehol a világon nem működik kereskedelmi forgalomban. Rimac a horvát elektromos autóipar egyik legismertebb szereplője, vállalataival elektromos és önvezető jármű technológiákat fejleszt. A YouTube automatikusan jelölni kezdi a mesterséges intelligenciával generált vagy módosított videókat, ha a tartalomgyártók ezt maguktól elmulasztják megtenni. A YouTube már korábban is elvárta a feltöltőktől, hogy önkéntesen helyezzenek el figyelmeztető címkét, amennyiben a felvétel valósághű, de digitálisan módosított vagy teljesen fiktív elemeket tartalmaz. A gyakorlatban azonban sok tartalomgyártó figyelmen kívül hagyta ezt az irányelvet, ami komoly félreértésekhez és a dezinformáció terjedéséhez vezetett. A Google kiemelte, hogy a szigorítással a transzparenciát és a nézők biztonságát szeretnék garantálni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, mikor lát valódi és mikor manipulált képsorokat. Az új, automatizált szűrőrendszer élesítését és globális bevezetését már megkezdte a YouTube, így a mesterséges intelligenciára utaló címkék hamarosan minden felhasználó képernyőjén megjelennek a kérdéses videóknál. Sport. A ljubljanai Tivoli Parkban a 20. alkalommal megrendezésre kerülő női maratonon 5 és 10 kilométeres távon versenyeznek ma a futók. A versenyhez kísérő program és jótékonysági rendezvény is társul. Az idei versenyrekordot döntött, mivel a nevezési kvóták mindössze 10 nap alatt beteltek.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak majd gyakrabban az autósok.

0: A hét zeneszáma.
1: Mindjárt 9:45 lesz, egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz a következő hét zeneszáma, de már itt van 3 javaslat, úgyhogy biztos, hogy ezek közül fog kikerülni, viszont hogy melyik lesz, ezt majd önök döntik el. Meghallgatjuk a dalokat, aztán várjuk a szavazatokat a következő percekben, tehát az egyes számú javaslatunk a Gyémánt ragyogás, Zsédenyi Adrián énekel.

Zséda felvétele szólt, mint az első javaslat szombat délelőtt itt az MMR-en. A második dal következik már is, Akarsz-e játszani címmel, az Eden Fools dala jön már is Korinával.

Még egy javaslattal tartozunk, aztán majd önök jönnek a szavazatokkal. A Holnap hajnalig című dal a harmadik javaslatunk Lotfi, Begi, Tolvaj René és LL Junior előadásában.

0: Na, meghallgattuk a javaslatokat, önök jönnek, szavazzanak, melyik dal tetszik leginkább, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, az lesz majd a következő hét zeneszáma, és jöttek már írások, de leginkább kívánságok érkeznek, viszont van egy szavazat is, Ibo ért nekünk Puszta Szent Lászlóról, az első dalra szeretne szavazni, Zsédenyi Adrián felvételére, a Gyémánt ragyogásra, aztán volt itt még Akarsz-e játszani, és a Holnap hajnalig című dal egy feldolgozása, ez a kínálat, és akkor jöhetnek a szavazatok a folytatásban, telefonszámaink 575-1718 és 575-1719-es. Köszöntöm az első telefonálót. Haló!
1: Üdvözlök, kedves Tímiam!
0: Üdvözlöm, Mária, tessék!
1: Mária vagyok, én szeretnék az elsőre szavazni.
0: Rendben van, már is felírtam. Köszönöm
1: nagyon
0: szépen!
1: Nagyon szépen, köszönöm! Minden jót, a viszont
0: minden
1: hallásra!
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra! Ki lesz a következő? Várjuk a hívásokat! Haló! Haló, haló!
2: Jó napot kívánok, Tímiam!
0: Üdvözlöm.
2: Szeretnék szavazni a harmadik zeneszámra.
0: A harmadikra. Ki szavaz?
2: Lidi Gyertyánosból.
0: Lidi Gyertyánosból. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
2: Szívesen.
0: Minden jót kívánok, szép napot. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Haló, haló.
3: Sok szeretettel köszöntünk, mellettek az Zoli
0: Sport. Üdvözlöm. Tessék.
3: Kedves Timini, az első dalra szeretném szavazni.
0: Az elsőre két szavazatot már is felírtam, köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen, köszönjük, kellemes reggel, további jó munkát kívánok, maradunk veletek.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen. Sziasztok. Mi is, szerbusztok. Van-e még telefon, haló?
4: Szép üdvözlet, Timiki, mindkettőknek a stúdióban.
0: Tessék, Ili.
4: Én is az elsőre szavazok, Ili.
0: Rendben, köszönöm szépen, Ili.
4: Viszont hallásra.
0: Minden legjobbakat, viszont hallásra. Van-e még valaki? Haló?
5: Haló?
0: Haló? Igen?
5: Haló? Üdvözlöm, kedves Tíme, a Németh Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Tessék.
5: A harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: A harmadikra egy szavazat. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
5: Én is köszönöm, és minden jót önöknek.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Köszöntöm a következőt. Ha van valaki, nincsen, akkor mondom, hogy ki írt nekünk. Lívia Lentiből. Ketten szavaznak a harmadik dalra. 1-2 a Holnap hajnalig címűre. Rendben van, akkor ez is megvan. Fejfej mellett az első és a harmadik dal. Van-e telefonáló? Kérdezem most már Lebár Teodort, aki a hangtechnikus, és vele folytatjuk tovább ezt a szombat délelőttöt. Mosolyog, telefonál, de a mobilján, úgyhogy nem tudom, hogy van-e hívás egyébként. Most éppen a Facebookon nem érkezett üzenet, és közben az e-mailre is rá pillantok, igen, itt kívánság jött, 11 óra után lesz majd kívánság műsor. Van-e telefonáló, van valaki, haló?
6: Szerintem. Szervusz.
0: Mi
6: fogjuk a Pátisásolváról? Anyukámmal kettem szavazunk a harmadikra.
0: A harmadikra két szavazat érkezik, akkor köszönöm szépen a hívást.
6: Ja.
0: Halljuk egymást talán legközelebb is. Köszönjük szépen, igen. És akkor közben itt bejött egy üzenet, meg el is tűnt, nem tudom, meggondolta el magát a küldő, de telefonáló van, talán ő nem gondolja meg magát. Haló? Üdvözlöm.
7: Üdvözlök benneteket, Jutka vagyok, és ketten szavaznánk az első darra.
0: Ketten az elsőre. Rendben van, köszönöm szépen.
7: Tiviki, a kívánságműsorhoz mondhatnám a dalt?
0: Hát, na jó, egyefene. Mi lenne?
7: Azért ő kérném azt, hogy a szívedben nem száll a dal, jaj, milyen Gábor.
0: Csak a szívünkben?
7: Nem száll a dal.
0: Valami megvan, igen, csak a szívünkben. Felírtam így, jó, aztán, hogyha befér, akkor betesszük.
7: További szép napot kívánok nektek.
0: Jó, én is, minden jót, Jutka, viszont hallásra. Közben már itt írnak, de van telefonáló is. Haló?
8: Szervusz, Tímia, itt Gizi Hasonlakosból szeretnék szavazni az elsőre.
0: Az elsőre, Gizi, köszönöm szépen.
8: Én is minden jót kívánok ebben nagy melegségben.
0: Igen, minden jót, mi is, viszont hallásra.
8: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Van-e más valaki még? Haló? Nincsen, na, akkor itt nézem, Ábrahám László írt nekünk közben. Az első dalra szavaznak Tiborral, rendben van, és igen, a kívánságot küldte még el. Van telefonáló? Teó, van. Akkor haló, haló.
9: Haló, haló, jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm, Valéria, tessék.
9: Igen.
10: elsőre szavaznánk ketten a gyermekemmel.
0: Elsőre két szavaz a Jédára, rendben vagyunk. Köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm, szép napot.
0: Minden jókat kívánok a viszonthallásra. Ki lesz a következő, majd kiderül. Legalábbis a telefonáló, mert hogy kiírt nekünk, azt már mondom is, Balázs, de hogy mit még nem látom, ugye megnézem. Azt mondja, hogy szeretnék szavazni a harmadik zeneszámra, ez a holnap hajnalig. Esküdni mertem volna egyébként, hogy ez nyer majd, de még nem biztos. Balázs írt el Csümegről, és krumpli töltés van az MMR társaságában. Hát, másképp nem is lehet egyébként, ez egyértelmű. Köszönjük szépen a szavazatot. Van-e valaki még? Haló?
11: Szia, Timi, Margo vagyok Pápáról.
0: Szia, szia. Tessék.
11: Szeretnék szavazni pápaiként a első dalra, Zsédára.
0: Jól van, megbocsátjuk.
11: A harmadik is tetszik, ettől függetlenül, de Zséda az.
0: Rendben, vicceltem csak, jó? Köszönöm.
11: Sziasztok,
0: szépen.
11: Kellemes hétvégét.
0: Úgy legyen, viszont kívánjuk. Szia. Haló? No, valaki becsönget, meg leteszi, meg becsönget, meg leteszi. Hát nem tudom, ha van odahaza csöngő, akkor azzal lehet játszani. Bennünket meg olyanok hívjanak, akik szeretnének szavazni. Van-e valaki? 575 17 18, 575 17 19 a két telefonszám. Haló!
12: Jó napot kívánok, Tímea! Esi vagyok Pacsáról.
0: Tessék!
12: A harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: A harmadikra, holnap hajnalig ez a dal.
12: Igen.
0: A harmadik, rendben van, köszönöm szépen.
12: Köszönöm szépen, további szép napot.
0: Minden jót, viszont hallásra. Lesz-e még valaki? Közben itt nézem, hogy írtak-e. Az az igazság, hogy igen, tehát közben nézni itt az e-maileket is, meg a Facebookot is, na, meg még ide is jöhetett valami, de csak kívánság érkezett. 11 után lesz majd kívánság műsor. Ha gondolják, hogy az odahaza zajló nagy munkákba megpihennének, akkor 11 óra után lehet kérni dalokat. Köszöntöm a telefonálót, haló!
13: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
13: A harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: Ki szavaz? Haló? Haló?
13: Harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: Igen, üdvözlöm, Donner Tímea vagyok, kivel beszélek?
13: Gyöngyi vagyok, Kötőtérről.
0: Jó, Gyöngyi, rendben van, felírtam a szavazatát. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy telefonált. Köszönöm. Minden jókat, viszont hallásra. Haló?
14: Jó napot kívánok, Tímea.
0: Üdvözlöm, Géza.
14: Mi ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Ketten a harmadikra. Jó van akkor, meg is vagyunk vele. Köszönöm szépen.
14: Szép napot, viszont hallásra.
0: Legjobbakat önöknek is, viszont hallásra.

0: No, vártunk egy picit, van még egy telefonáló. Haló?
1: Haló, kezdjük sokan, Tíme, a Karcsi vagyok Teskánról.
0: Tessék.
1: És ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Ketten a harmadikra, na ez most így érdekes volt, rendben van. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, kezdjük sokan, további kellemes napot mindjárt.
0: Önöknek is, viszont hallásra.

0: A 7 zene számát választják ki a hallgatók. Meghallgattuk az imént egyébként, meg mindjárt meghallgatjuk majd még egyszer csak a poén kedvéért. Nem tudom, Karcsi tudja, hogy milyen sorsfordító lépést tett, de megfordította az állást, mert egy volt a különbség Zséda és Lotfi Begiék felvétele között, és az ő két szavazatával, vagy az ők két szavazatukkal megváltozott itt az állás, így 14 szavazattal nyert a harmadik helyen szereplő javaslat a Holnap hajnalig című dal, úgyhogy ez lesz a következő hét zeneszámat. Mindig meg szoktuk hallgatni, remélem, hogy tetszett önöknek azért annyira, hogy a folytatásban is velünk maradnak, és meghallgatjuk még egyszer.
1: A hét zeneszáma.

Na lassan megtanuljuk kívülről, ha eddig még nem tudnánk a dalnak a szövegét, ugye a Neoton Familia felvételét dolgozták fel. Nem lett ez azért annyira rossz, mint ahogy néha elsikerül egy-egy feldolgozás. Na mindegy, ez a hídzene száma, köszönjük szépen mindenkinek, aki időt szánt ránk, akár még az otthoni munkálatok közepette is. És akkor a folytatásban is várjuk Önöket, lassan 10 perccel vagyunk fél 10 után. 10 órakor jönnek majd a friss hírek, aztán 4:11 után a rádió rendelő egy újabb része jelentkezik. 11-kor híreket mondunk, utána pedig kívánság műsor, hát legyenek velünk a folytatásban is.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 kor.

0: Buravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en. Buravidéki Magyar Rádió.
0: Hírek a Buravidéki Magyar Rádió.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Június 1-én hétfőn kezdődik a 4. Jansa kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az országgyűlés pedig várhatóan csütörtökön hagyja jóvá a listát. A benyújtott miniszterjelölti névsor alapján az ellenzéki Giványez Szvoboda tömörülés úgy véli, hogy az újonnan felálló jobboldali kormány Janez Jansa eddigi leggyengébb kormánya lesz. Az SZD az ország kulcsfontosságú rendszerei feletti politikai ellenőrzés megszilárdításának tekinti a jelölteket, a Resznica pedig közölte, hogy a minisztereket a munkájuk alapján fogják értékelni. A Ljubljanai Pogácsár téren ma kerül sor a hagyományos Városi Vidék Szlovén Tanyák Finomságai című rendezvényre, ahol mezőgazdasági termékek kóstolása is várja a látogatókat. A rendezvény keretében a családi gazdaságok 40 standon mutatják be portékáikat, a látogatók pedig többek között Idria és Vikrófit is megkóstolhatnak. Szlovéniában a városi vidék koncepciója tökéletesen ötvözi a modern városi életet és a hagyományos falusi vendéglátást. Ljubljana közvetlen szomszédságában és a helyi piacokon autentikus tanyasi ízeket, kézműves sajtokat, házi kolbászokat és friss zöldségeket kóstolhatnak az érdeklődők. A Tisza kormány több mint 900 korábban indoklás nélkül kiosztott diplomata és szolgálati útlevelet vont be. A külügyminisztérium vizsgálata alapján neres üzleti körök tagjai és sportklubok is kaptak indoklás nélkül diplomata útlevelet az előző kormánytól. Velkei György államtitkár szerint ez nemzetbiztonsági szempontból is komoly fenyegetettséget jelent. A Telex azt is megtudta, hogy Orbán Viktor török barátjának is évek óta van diplomata útlevele. Adnan Polát, török üzletember pár éve magyar állampolgárságot is kapott. Május közepén Mága Zoltán is elismerte, hogy diplomata útlevéllel utazott külföldi fellépésekre. A zenész neve az NKA botrányban is felbukkant. Kiderült, hogy fotósa 500 millió forint állami támogatást kapott. A Telex által látott listán Rúzsa Magdolna is szerepel. A Kossuth Díjas énekesnő azt mondta a lapnak, hogy 2024. januárjában igényelt diplomata útlevelet, de állítása szerint azt csak akkor vette igénybe, amikor Szerbiába utazott. Vlagyimir Putyin szerint túl korai kijelenteni, hogy valóban orosz drón csapódott be egy romániai lakóházba péntek hajnalban. Az orosz elnök azt állította, hogy a drón eredetét csak arról csak részletes vizsgálata után lehet megállapítani, és felvetette annak lehetőségét is, hogy az eszköz akár ukrán eredetű is lehetett. A Reuters azt írja, az orosz államfő emlékeztetett arra, hogy korábban Finnországban, Lengyelországban és a balti államokban is történtek hasonló esetek, amikor elsőként Oroszországot gyanúsították, később azonban szerinte nem bizonyosodott be az orosz érintettség. Hat járműnek ütközött egy busz pénteken a 95-ös autópályán Virginiában, miközben a forgalom egy útépítési zóna előtt lelassult. A balesetben 5-en életüket vesztették, 34 személyt pedig kórházba vittek, írja az AP News a rendőrségre hivatkozva. Az eset kivizsgálása folyamatban van. A hatóságok a büntető eljárás megindítását fontolgatják. A déli irányú sávokat a baleset után még 7 órával is lezárva tartották, a forgalmat pedig kerülő útra terelték. sport. Egyelőre nem dőlt el, hogy melyik lesz a 10. első ligás csapat a következő 2026-27-es labdarúgó szezonban. Az első selejtező mérkőzésen ugyanis nem született gól. A Primorje hazai pályán ugyan fölényben játszott, de a Napta 0-0-ás döntetlennel tért vissza Ajdovcsinából. A visszavágó vasárnap 17 órakor kezdődik Lendvan.
1: Időjárás.
2: Eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk. Délután helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Következik az egészségügyi műsor a folytatásban. A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél levő, nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodhatnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért is aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezethet. A rádió rendelőben Tiását Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Nemec Lara, fizioterapeuta, és Bacsi Jászna, a műhely munka résztvevője is nyilatkozik. A műsor szerkesztője Cigán Szilvia.
1: Rádió rendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A nyár előtt sokan a jobb közérzet és megjelenés miatt szeretnének fogyni, de a megfelelő testsúly elsősorban egészségügyi kérdés. Az elhízás növeli a magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, ízületi problémák és alvászavarok kockázatát. Az egészséges fogyás műhely segít tartós életmódváltással, személyre szabott tanácsokkal és motiváló közösséggel elérni az egészségesebb, energikusabb életet. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt. Bevezető ismertetést Gyászat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője ad, majd Nemetsz Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna a műhely munka résztvevője nyilatkozik. Gyászat Kálec okleveles nővér, az egészségnevelési központ vezetője tartja az egészséges fogyás, pontosabban a mértéktartó műhely elméleti részét. Kinek a részére szervezik, illetve milyen feltételek mellett csatlakozhatnak a műhelyhez?
1: На нашу долонницу вас легко на пути алюсебний здравник, альпо референчна медицинська сестра, сведа посилоко удалеженці удлочо за то туди самі.
2: A személyes orvos vagy a referencia rendelő nővérének javaslata alapján, de a résztvevők önmaguk is elhatározhatják és eljöhetnek az egészséges testsúly csökkentését szorgalmazó műhelybe. Szerintem az emberek nagy többsége legalább egyszer feltette magában a kérdést, hogyan lehetne lefogyni, vagy hogyan lehetne átformálni a testet. A műhely résztvevői számára ez egyfajta rémálmot jelent, hiszen már több ízben próbálkoztak lefogyni. Sajnos legtöbbször helytelenül fogtak hozzá a feladathoz, ugyanis körülöttünk óriási kínálat van mindenféle fogyasztószerből. Ezért az első dolog, amivel szembesítjük a résztvevőket az, hogy csodaszer nem létezik, és varázspálca sincs. A szerek, amelyek súlyvesztést ígérnek, általában a vízkiválasztást eredményezik. A szervezet a szükséges erőt az izmok leépítésével szerzi meg. Ez nagyon kimerítő folyamat, s az ilyen diéták tarthatatlanok hosszú távon. Amint visszatérünk a korábbi táplálkozásra, a kilók ugyanolyan, vagy még nagyobb mértékben felszaporodnak. Mi a műhelyt egészséges fogyás műhelyeként neveztük el, amelyet mostanában már inkább egészséges mértéktartás műhelyeként emlegetünk. Nálunk nincs előírt diéta, mindent szabad fogyasztani. Azonban a műhely keretében tanítjuk a megfelelő mennyiségről, a megfelelő táplálkozási ritmusról, az egészséges választásról, alternatívákról szóló tudnivalókat. Figyelmesen elolvassuk a termék címként látható információkat, hogy lássuk, mi az, amit egy élelmiszerrel beviszünk a testünkbe. Valójában mi 500 kilokalóriás hiányt tervezünk napi szinten, és pedig 250 kilokalória vesztést az élelemmel, a másik 250-et pedig a testmozgással kellene elérni. Amennyiben a résztvevők ezt betartják, akkor fél-egy kilót fogyhatnak hetente, és ez jelenti az egészséges fogyást. Ami ennél gyorsabban zajlik, az a szervezetnek túl nagy stresszt okoz. Mi arra törekszünk, hogy az általunk szervezett egészséges fogyás ne okozzon plusz stresszt vagy szorongást, illetve a kemény edzések bevezetése sem cél, meg a résztvevőknek éhezniük sem szabadna. Szép lassan a cél beiktatható a mindennapi életstílusba. A műhely a hosszabbak közé tartozik, 4 hónapig tart, ami 16 találkozót jelent. A csoport tehát hetente jön az első óra táplálkozással és a fizikai tevékenységekkel kapcsolatos elméleti rész. A másik órán torna következik a fizioterapeuta irányításával. A csoport tevékenységeken túl a résztvevők egyéni tanácsadásban is részesülnek, valamint az okleveles nővérrel, fizioterapeutával és szükség esetén a pszichológussal is találkozhatnak. A műhely elméleti részében tanítjuk, hogyan kell beiktatni a mindennapokba az életstílus módosítását, milyen szerepe van a motivációnak, aztán milyen az érzelmek és a testsúly összefüggése. Megbeszéljük az én kép jelentőségét, a stressz anyagcserére való kihatását, aztán a lazítási technikákat is bemutatjuk.
1: Hogy csúszva plivajon a telesznú tézsó, potem számopodóba, kako stresszne szituáció plivajon a nášu presznóvó, imámú tudércímú technikát sproščania.
0: A műhelyen elhangzott tartalmakból mi az, ami legnagyobb meglepetés a résztvevőknek?
1: Mogoče, kar im je najbolj všeč, je to, da že v štartu povemo, da nimamo diete. Dieta samo po sebi ima mogoče tak negativen prizvok, se pravi, to so kar veseli, da
2: talán az nyeri el valamennyiük tetszését, hogy már a legelején elmondjuk, hogy itt nincs diéta. Mert hát ennek a szónak olyan negatív felhangja van. Örülnek tehát, hogy ilyen szigorítással nem terheljük őket, hogy nem lesznek éhesek. És talán az, hogy nem kapják ki ezhez az étlapot. Bizonyos mértékű tudással és képességekkel felruházzuk a csoport tagjait, és ezek segítségével ők már a műhelynek fenntartott 4 hónap alatt, és természetesen azután is képesek önállóan elkészíteni maguknak az étlapot. A folyamat elején 2 munkafüzetet kapnak, amelyekben az előadások tartalma található. A másik a táplálkozási és testi aktivitást követő napló. Ebbe felírják, mit fogyasztottak, mennyit ettek, milyen volt egy-egy napi adag után a közérzetük. A másik oldalon a mozgásnapló, ahol bejegyzik, mennyit és hogyan mozogtak, és milyen volt a mozgás után a közérzetük. A naplót az egyéni tanácsadáson 3-asban, tehát a résztvevő, jó magam és a fizioterapeuta átnézzük. Ha kell, felhívjuk a figyelmet a hiányosságra, és javasoljuk annak elhárítását, vagy valamilyen élelmiszer helyett megfelelőbbet javaslunk. Az a tapasztalat, hogy általában a bőséges kínálatnak köszönhetően az emberek nem az élelmiszer kiválasztásakor követik el a hibát, hanem a mennyiség a probléma. Amikor erre figyelmeztetünk, rádöbbennek, hogy igazából mi is a gond esetükben. Az egyéni tanácsadást bármikor igényelhetik, de a műhely alatt legalább egyszer mindenkinek részt kell vennie a személyes megbeszélésen. De elmondjuk, hogy ha valakinek szüksége van rá, bármikor szükséget érzi, hívjon telefonon és megbeszéljük a részleteket.
1: Tekom delavnice pa naredimo saj enega za vse, se pravi za vsakega posameznika, absolutno pa potem tudi vedno povemo, kadarkoli kdo potrebuje, naj pokliče.
0: Az egészséges életvitelt és a súlyfeleslektől való szabadulást tanító műhely találkozóin a 2. óra Németh Lara fizioterapeuta irányításával folyik. Ő vezeti a tornát.
3: Az egészséges fogyáshoz, mértéktartáshoz kevés csak az, hogyha megfelelően táplálkozunk. Itt a mozgásnak is nagyon fontos szerepe van, ahogy Jan Tjás az imént mondta, a 250-250 kalória arány az, amit napi szinten lehet csökkenteni. Hogyan lehet 250 kalóriát elveszíteni mozgással, tornával?
4: Hát igazából úgy mondom, nem is tornával, hanem ilyen mindennapi mozgással, ami tehát nem torna, már azzal, ha napi szinten 10 000 lépést csinálunk meg, már az egy 200 kalória lehet naponta, és akkor, hogyha még ez mellett tornázunk is, akkor meg persze a kalória égetés még nagyobb naponta.
3: A torna gyakorlatok miből tevődjenek össze, hogy az izomzat megmaradjon, mert az fontos a testnek, és csak a zsírpárnák fogjanak le?
4: Hát a legjobb módszer az, és a legbiztonságosabb is, hogy kombináljuk a kardioedzést az izomerősítő gyakorlatokkal, tehát itt nagy hangsúlyt kell tenni az izomerősítő gyakorlatokra. Mint például a guggolások, a fekvőtámaszok, fitnessgépeken a torna, ugye.
3: Tehát súlyokkal.
4: Súlyokkal kell edzeni, igen.
3: Mostanában nagyon sok hangsúlyt fektetnek a súllyal, az önsúllyal, vagy a súlyokkal az edzésre, de mégis talán azért ehhez kell egy szakmai vezetés a legelején.
5: A legelején biztos nagyon fontos a sérülések megelőzésére, hogy valaki megmutatja a helyes kivitelezést, a helyes légzést, hogyan kell a törzst stabilizálni a gyakorlatok közben, tehát hogy megelőzzük a sérüléseket.
3: Egy műhely után, amikor az elméleti rész befejeződik és tornázni indul a csapat, mit csinálnak legelőször? Most is azt mondták, hogy ha nem érnek oda, akkor melegíteni.
5: Így mondtam nekik, hogy már elkezdhetnek melegíteni, majd utána ma köredzés van tervben.
3: Az mit jelent?
5: Az azt jelenti, hogy ilyen állomásokat állítok föl. Ilyen kevert multikomponens torna lesz, tehát lesz egy kis egyensúly gyakorlat, lesz erősítő gyakorlat, kardió is, úgyhogy ma ez lesz.
3: Ön fizioterapeuta.
5: Így van.
3: Mi a különbség, amikor valakit például sérülés után kell megmozgatni, és amikor a súlyvesztés érdekében vannak a tornák?
5: Hát sérülés után ugye gyengébb gyakorlatokkal kell kezdeni, amit persze fel kell idővel építeni. Ugye a súlyvesztésnél is gyengébben kell kezdeni, viszont úgy mondom a sérülés után gyógytorna kell, itt meg jobban funkcionális torna a fogyásnál. Ugye.
3: Ha azt akarjuk, hogy megőrizzük az új súlyunkat, az ideális súlyunkat, a torna mennyisége fokozódja?
5: Ez mindig attól függ, hogy a kalória bevitel mennyi. Ugye itt mindig azt kell még figyelembe venni. Most valakinél, ha többet eszik, akkor persze majd többet is kell mozogni, persze. De ha valaki tudja úgymond tartani ezt az életmódot, az étkezést, amit itt elkezdett, akkor nem kell fokozni. Ha mondjuk ez napi szinten legalább fél óra, jobb lenne egy óra, ennél több nem kell.
3: Még valami fontos, amit üzenünk azoknak, akik tornával akarnak lefogyni? Nem lehet ugyanannyit tenni, meg többet tornázni?
5: Úgy van, soha nem lehet annyi kalóriát leégetni, amennyit megbírunk enni.
3: Tehát csak karöltve a kettő.
5: Így van.
0: A szakembereket hallottuk, de mi a résztvevők véleménye? Bacsi Jászna, kévés kolléganőm is rendszeresen látogatja a műhelyt.
6: Hát én ebben a műhely munkában lényegében úgy csatlakoztam, hogy tavaly nyáron meghívót kaptam a referenciai rendelőbe, és miután megcsináltuk a vizsgálatokat, a nővér felajánlotta, hogy van ilyen lehetőség, és ha élnék vele, és akkor úgy gondoltam, persze, miért nem. Ez a műhely munka teljesen ingyenes, és 4 hónapig tart. Januárban kezdtük el, hetente egyszer találkoztunk, hétfőnként, és 2 órát töltöttünk együtt. Az első részben elméleti rész volt, a másik részben pedig tornáztunk. Az első részben Tiasa Tkalec nővér volt az, aki előadásokat tartott szlájdokon, és így lépésről lépésre elmondott úgymond mindent. Tehát mi az, ami miatt mi most itt vagyunk ezeken a műhelymunkákon? Lényegében azt mondta, hogy nem egy diétát mutatott be, nem azt, hogy hogy kell lefogyni, hanem hogy életstílust váltunk. Azt mondta, hogy nincs olyan étel, ital, bármi, amit nem szabadna fogyasztanunk. Tehát ehetünk bármit, viszont mérsékelten, ami logikus. Így hát lényegében mindenből lehet enni, csak hát kell tudni, hogy nem zabálni kell, hanem enni kell. És hát vigyázni a kalória bevételre. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes kalóriát meg kell számolni, hanem azért úgy mindenkinek saját magába úgy el kéne nem is, hogy dönteni, hanem tudni kellene, hogy mi az, amit én beviszek, ha én ezt le is tudom dolgozni. Jása nővérnek rengeteg tudása van. Látni is rajta, hogy hogy ő folyamatosan tovább képzi magát, tehát ő mindig aktuális dolgokkal jön elő, ő mindig az aktuális trendeket hozza elő, megmondja, hogy volt valamikor, milyenek voltak a, hát ezek a trendek, úgymond, és hogy manapság milyenek a trendek, és mindig ehhez igazodik. Ő például mondta, hogy volt ebben meg ebben az üzletben, és nézte ezt a fajta ételt, és hát ugye megnézte hátul a címkét, miből mennyi van, és akkor tudta ajánlani, hogy ez mondjuk jó. Jó nekünk, akik most ebben a fázisban vagyunk, hogy ezt simán fogyaszthatjuk. Mutatott fel egy példát, amikor így két oszlopban voltak ételek fölvázolva. Az egyiken nagyon kevés étel volt, a másikon nagyon sok étel volt. És az volt a lényege, hogy az elsőnél a kalória száma sokkal nagyobb, mint a másik oldalon, ahol sokkal több ennivaló volt, sokkal több étel volt rajt, mivel ugye egészségesebb volt az, és hát tehát ilyen mindennapi példákat lényegében hozott fel, és nem csak a táplálkozásról volt itt szó, ami ezt az elméleti részt illeti, hanem így kicsit a pszichébe is bement, arról is tartott előadásokat, hogy mennyire fontos, hogy magunkról jót gondoljunk, mert ugye senki se tökéletes, de muszáj elfogadni magunkat, illetve dolgozni azon, hogy még jobban érezzük magunkat saját bőrünkben. A másik oldalon pedig Lara Nemec, fizioterapeuta dolgozott velünk, ő pedig ugyabban az egy órában, ami még hátra maradt, különböző gyakorlatokat mutatott. Tornateremben voltunk, az iskola tornatermében, és ott különböző gyakorlatokat csináltunk, amit ugye otthon egyedül is csinálhatnánk, mert nem kell hozzá semmilyen különböző kellék, és nagyon jó gyakorlatokat mutatott, amivel hát úgymond ez a kettő
4: kiegészíti
6: egymást, ugye, mert ugye hiába eszünk egészségesen, kevesebbet vagy jól, az még nem épp elég ahhoz, hogy ténylegesen fogjunk is, ezért fontos a mozgás. De hát ezek olyan dolgok, amiket alapvetően mindannyian tudunk, tehát mindenki tudja, hogy az egyik fedi a másikat, viszont sokkal jobb, ha még így segít ebben valaki, illetve még többször elmondja, hogy ez miért fontos, tehát az egészségünk miatt fontos.
3: Nagyon gyakran belekezdenek egyének az életstílus váltásába, módosításába, azt mondjam, hogy fogyókurába, és valahol útközben elveszítik a kedvet. Könnyebb így csoportban csinálni?
6: Könnyebb, mindenképpen könnyebb, viszont mindenkinek saját magánál kell tisztázni. Hiába ez a műhely munka, ha te ténylegesen nem veszed ezt komolyan, és ha ténylegesen nem döntesz úgy, hogy én most életmódot váltok. Tehát ez nem csak 4 hónapos folyamat, hanem akkor ténylegesen próbálsz továbbra is így, ilyen módon táplálkozni, mozogni, stb. Tehát ez nem elég ez a 4 hónap ahhoz, hogy te most nem tudom milyen eredményeket érsz el, mert sajnos ez nem így van. Tehát ez ténylegesen egy életmódváltás is, nem csak egy 4 hónapos fogyási műhelymunka. Ez az alap, és erre kell építeni, és mindenkinek azt javaslom, illetve azoknak, akiknek esetleg kérdése lenne, vagy fölmerülne ez a fajta műhelymunka, hogy vegyen részt benne, hiszen nagyon sok újat is tudunk tanulni, illetve olyan információkhoz jutni, amik talán valamikor gondolnád, de könnyebb, mikor valaki kimondja, és akkor ez valahogy mélyen beléd nyomul, és akkor el tudod fogadni. De ahogy mondtam, minden a fejben van, és tudni kell ezen dolgozni, ezzel így élni, jó dolog. Ténylegesen jó dolog.
0: Mit mondanat, Jászat Kálec, mennyire elégedettek az egészségnevelési központ munkatársai a 4 hónapos folyamat után elért eredményekkel?
1: Kot izvajal, ki sva z rezultati udeležencu kar precej zadovoljne, moramo vse svoje udeležence pohvaliti.
2: Mi kivitelezők az eredménnyel meglehetősen elégedettek vagyunk. A műhely összes résztvevője dicséretet érdemel. 4 hónap alatt átlagban 8-10 kilót faragtak le testükről, ez természetesen egyéntől függ. Ugye a találkozók egyszer hetente vannak. Ha csak azon az egy napon táplálkoznak a műhelyen tanultak szerint, és csak akkor tornáznak, ahogy tanítjuk nekik, a hét hátra levő hat napján pedig semmit sem tesznek ez irányban, az eredmény is ehhez fog igazodni. Szeretném még hozzáfűzni, hogy 4 hónap leteltével a műhely befejeződik, de a tevékenység még nem ér véget. Az úgynevezett motivációs modul értelmében a résztvevőket még 1 évig figyelemmel kísérjük. Amennyiben valamilyen gond jelentkezik, például csökken a célba vezető motiváció, vagy valamilyen okból visszazökkennek a régi életmódba, gyorsan galléron kapjuk, és helyes útra tereljük őket.
1: Padec motivácie, ali se povrnejo na stara pota, ich potem hitro zagrabimo in spet usmerimo nazaj na pravo pot.

Önök kedves hallgatóink a rádiórendelőt hallották. Közreműködött Jászát Kálec, Nemec Lára és Bacsi Jászna. A szinkront Ftichár Ines olvasta, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

A Magna Cum Laude felvételét hallgattuk meg az iménti percekben. 2 perc múlva lesz 10:45, itt van a szombat délelőtt. Jön még egy kis zene a mi válogatásunkban, aztán 11 órakor hírek jönnek, majd pedig a kívánság műsor. Kérje ön is kedvencét.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Június 1-én hétfőn kezdődik a 4. Jánosa kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az országgyűlés pedig várhatóan csütörtökön hagyja jóvá a listát. A benyújtott miniszterjelölti névsor alapján az ellenzéki gibánya Szvoboda tömörülés úgy véli, hogy az újonnan felálló jobboldali kormány Janez Jánosa eddigi leggyengébb kormánya lesz. Az SZD az ország kulcsfontosságú rendszerei feletti politikai ellenőrzés megszilárdításának tekinti a jelölteket, a Resznica pedig közölte, hogy a minisztereket a munkájuk alapján fogják értékelni. Pénteken sajtóeseményen számolt be a Magyar Nemzeti Bank körüli eljárásokról a Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az MNB ügyben a hatóságok eddig 92 milliárd forintot zároltak, jelenleg 97 személy, 36 jogi szervezet és 11 magántőke alap van a nyomozók célkeresztjében. A helyszíneken lefoglaltak 300 doboznyi iratot, több 10 terabájtnyi adatot és egy meglepő rejtek helyről készpénz, valamint luxus tárgyak is előkerültek. Ez utóbbiról azonban az ügyészség nem kívánt többet mondani. Fürth Pál főügyész szerint ilyen méretű nyomozást még sosem látott. Iráni ballisztikus rakétatámadás érte május 30-án a kuvaiti Ali al-Szalem légibázist. A kuvaiti légvédelem elfogta a Fateh 110 típusú iráni rakétát, ugyanakkor a lehulló roncsdarabok eltalálták a bázis területét, ami jelentős károkat okozott a katonai eszközökben. Egy névtelenséget kérő forrás szerint mintegy 5 amerikai állampolgár, köztük szerződéses alkalmazottak és aktív szolgálatot teljesítő katonák is könnyebb sérüléseket szenvedtek. Továbbá 2 nagyértékű MQ-9 Raptor csapásmérő drón súlyosan megrongálódott. Ezek a pilóta nélküli repülőeszközök darabonként hozzávetőleg 30 millió amerikai dollárba kerülnek. A támadás időzítése különösen érzékeny, mivel Donald Trump amerikai elnök jelenleg egy ideiglenes tűzszünet meghosszabbításáról szóló megállapodás lehetőségét mérlegeli. Őrizetbe vették David Rush volt CIA vezetőt, miután a szövetségi nyomozó iroda egy múlt heti házkutatás során mintegy 40 millió dollár értékű aranyrudat, 2 millió dollár készpénzt és közel 3 tucatnyi luxus Rolex karórát talált virginiai otthonában, derül ki a bírósági dokumentumokból. A korábban a hírszerző ügynökségnél felső vezetői besorolásban dolgozó férfi a vád szerint 2024 novembere és 2025 márciusa között jelentős mennyiségű aranyat és külföldi valutát igényelt munkával kapcsolatos kiadásokra. Azonban egy rutinszerű belső ellenőrzés során az eszközök hiányoztak a hivatalos nyilvántartásból. Ennek nyomán a CIA igazgatója a szövetségi hatóságokhoz fordult. A New York Post szerint Rush ellen egyelőre nem az aranykészlet miatt emeltek vádat, hanem azért, mert a gyanú szerint meghamisította önéletrajzát és jogtalanul vett fel 77 ezer dollár katonai szabadságra járó juttatást, miután hamisan azt állította, hogy a haditengerészet tartalékos állományának a tagja. A volt tisztviselő jelenleg szövetségi őrizetben várja az eljárás folytatását, miközben a hatóságok tovább vizsgálják az otthonában talált jelentős értékű vagyon eredetét és jogszerűségét. Sport. Az olasz fővárosba költözik a Vanoli Cremona kosárlabdaklub. Luka Doncic is segít a projektben, mivel a szlovén kosaras tagja annak a konzorciumnak, amely átvette a sportengedélyt, jelentették szlovén hírportálok. De a szlovén válogatott kapitányának merész üzleti tervei is vannak. A kosárlabdázóként keresett dollár millióiból és marketingjéből különféle projektekbe fektet be. Az egyik ezek közül a megalakulóban lévő NBA Európa Ligához kapcsolódik. Ez utóbbiról már évek óta beszélnek, és ha egyszer beindul, várhatóan Európa legerősebb klubversenyévé válik. A bajnokságban olyan európai városok klubjai vennének részt, amelyek nagy gazdasági és potenciális szurkolói bázissal rendelkeznek. Egy NBA európai csapatnak elindítási költsége a legolcsóbb esetben is 500 millió euróra becsülhető, ami jelenleg még a leggazdagabb európai klubok számára is túl soknak tűnik.
0: Időjárás.
2: Eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gyutömer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
3: Ilyen.
4: Ilyen.
3: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
0: A Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Kívánságműsor.
5: 6 perccel múlt el 11 óra kezdődik a kívánság műsor, néhány kérés érkezett. Hamarosan Móni kívánságára jön majd a Bad Boys Blue egy felvétele, de ha minden jól megy, akkor telefonálónk is van. Haló?
6: Szép jó napot kívánok, szép üdvözlet, Tímia.
5: Üdvözlöm, Mária, tessék.
6: Én Mária vagyok, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. László Attilától, mit jelent a boldogság?
5: László Attila, mit jelent a boldogság? Rendben van, hamarosan következni fog. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm,
5: minden jót, a viszonthallásra. Viszonthallásra. Van-e még valaki? Haló?
7: Haló, kezét csokkolom, Tímeos.
5: Üdvözlöm, József.
7: Tudod, József. Igen? Vagyok, Nagykanizsáról. Igen? Ha lehetne, Horváth Robitól mixet szeretnék kérni.
5: Horváth Robi mix. Jó.
7: Igen, és küldeném a Belezdai Szőlőhegyen dolgozó kedves barátaimnak.
5: Jó. Gyorsan úgy mondjuk, hogy együtt hallgatják, jó, nehogy
7: igen,
5: aztán...
7: Nagyon szépen köszönöm.
5: Jól van, én is köszönöm. További hamarosan.
7: Szép napot.
5: Robi következik önöknek. Viszont hallásra, minden jót.

0: Ibolya Puszta Szent Lászlóról írt nekünk Bébi Gabi és Lányi Lala közös felvételét, a Van egy kulcs című zeneszámot kérte. Hamarosan meghallgatjuk, de előbb a telefonáló következik. Haló, haló!
1: Csókoló!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Én Szécsi Pátra szeretném kérni, nem lehet még itt a búcsúzás.
0: Jó, ki kéri a dalt?
1: László voltam, Tófej.
0: László, Tófej, köszönöm szépen.
1: Ez egy csókolom, én köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. Van-e még valaki? Haló?
2: Jó napot kívánok, Tímea, Erzsi vagyok, Palitáról.
0: Tessék.
2: Balázs Palitól szeretnék meghallgatni Gyere velem szerencse című dal.
0: Gyere velem szerencse.
2: Igen.
0: Felírtam ezt is. Köszönöm szépen, Erzsi, minden jót.
2: Köszönöm szépen, Tímea, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszont hallásra.
2: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Vámos János dalával megyünk tovább, a Granadát kérte tőlünk Betty, úgyhogy mindjárt meghallgatjuk, aztán Ábrahám László kívánságára érkezik a Neoton Familia felvétele, a Jojo.
1: Granada.

Csak a szívünkben nem száll az idő, Tamás Gábor felvételével megyünk tovább Jutka kívánságára, aztán Antontól az évforduló keringő következik majd. Ez Tündi kért, ez alabaksáról, úgyhogy hamarosan táncra fel.

Még három dal, most ezek közül kettő következik. Szívből szeretni Vágó Bernadett és Dolhai Attila felvétele szor mindjárt. Máté kért ez Alabaksáról a dalt, aztán érkezett egy képes lap is, Koncs Zsuzsától a Ne vágj ki minden fát című dalt szeretné meghallgatni. Laci, Ilona, Robin és Marian.

Kívánság műsorba Franz Gorzától az Idídi Mariskát hallgatjuk meg. Ezt Feri kérte Radamosból, aki anyósával szeretné meghallgatni a dalt, és gyorsan el is búcsúzom, hogy aztán tudják élvezni együtt ezt a felvételt. Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, hamarosan érkezik a Déli Krónikában már a délutáni műsorvezető Kovács Sándorral, a hangtechnikusok Király Tomislav és Lebár Teodor a mai napon, és eddig Donner Tímeát hallották, a folytatásban érkezik Sanyi, illetve Franz Gorza. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: reklám.
1: Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Június 1-én kezdődik a 4. Janša kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása.
1: Szlovénia hétfőn megkezdi az 5. generációs szlovén útlevélnyomtatványok kiadását.
2: Magyarországnak jövő héten hivatalosan is be kell nyújtani a Brüsszelnek a módosított helyreállítási tervét.
1: Iráni ballisztikus rakétatámadás érte május 30-án a kuvaiti Ali al-Salem légibázist.
2: Őrizetbe vették David Rush volt CIA vezetőt.
1: Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Számítunk figyelmükre a folytatásban is. Június 1-én, azaz hétfőn kezdődik a 4. Janša kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása, az országgyűlés pedig várhatóan csütörtökön hagyja jóvá a listát.
2: A benyújtott miniszterjelölti névsor alapján az ellenzéki Giványa Szoboda tömörülés úgy véli, hogy az újonnan felálló jobboldali kormány ez Janša eddig leggyengébb kormánya lesz. Az SZDSZ az ország kulcsfontosságú rendszerei feletti politikai ellenőrzés megszilárdításának tekinti a jelölteket. A Resznica pedig közölte, hogy a minisztereket a munkájuk alapján fogják értékelni.
1: Az anyanyelvi írásbeli vizsgával pénteken megkezdődött a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgaidőszak fő része, az általános és a szakmai érettségi.
2: Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további vizsgákra kerül sor. Diákokat július 8-án értesítik szakmai érettségük, július 13-án pedig általános érettségük eredményéről.
1: Szlovénia hétfőn megkezdi az új, 5. generációs szlovén útlevélnyomtatványok kiadását.
2: A belügyminisztérium sajtóközleményében közölte, hogy az állampolgároknak nem kell lecserélniük érvényes útlevelüket, de megtehetik, ha kívánják. Az új útlevél több mint 100 biztonsági elemet tartalmaz.
1: A vasúti csomópontot érintő felújítási munkálatok miatt vasárnap ismét részlegesen lezárják a ljubljanai vasútállomást.
2: A forgalmi változások miatt az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, vagy a peronok megközelítéséhez, tájékoztatott rövid közleményében a szlovén vasutak.
1: Franz Schlichthuber, Gornyi Petrovci község korábbi polgármesterének védőügyvédje alternatív börtönbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.
2: Az elítélt védőügyvédje által benyújtott indítvány azt jelenti, hogy az ítélet végrehajtását elhalasztják, amíg jogerős döntés nem születik az ügyben. Az illetékes bíró az ügyészség véleményének beszerzése után dönt az indítványról. Schlichtubertet a hitelezők elsőbségének biztosítása miatt ítélték 14 hónapi szabadságvesztésre.
1: Ma kerül sor a ljubljanai Pogácsár téren a hagyományos Városi vidék szlovén tanyák finomságai című rendezvényre, ahol mezőgazdasági termékek kóstolása is várja a látogatókat.
2: A rendezvény keretében a családi gazdaságok tagjai 40 standon mutatják be portékáikat, a látogatók pedig többek között idriai zsilekrofit is megkóstolhatnak. Szlovéniában a városi vidék koncepciója tökéletesen ötvözi a modern városi életet és a hagyományos falusi vendéglátást. Ljubljana közvetlen szomszédságában és a helyi piacokon autentikus tanyási ízeket, kézműves sajtokat, házi kolbászokat és friss zöldségeket kóstolhatnak az érdeklődők.
1: Magyarországnak a jövő héten hivatalosan is be kell nyújtania a módosított helyreállítási tervét, amelyet az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk júliusig.
2: Ha minden feltétel teljesül, a 16,4 milliárd eurós csomag elvileg elérhetővé válik. Ez 10 milliárd eurót jelent a helyreállítási alapból, 2,2 milliárdot az akadémiai szabadság követelményeihez kötve, és 4,2 milliárd euró kohéziós forrást. A politika ugyanakkor rávilágított, hogy mintegy 2 milliárd eurónyi kohéziós forrás a határidők lejárta miatt már végleg elveszett, és a pénteki megállapodás erre nincs hatással.
1: Pénteken sajtóeseményen számolt be a Magyar Nemzeti Bank körüli eljárásokról a Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda.
2: Az MNB ügyben a hatóságok eddig 92 milliárd forintot zároltak. Jelenleg 97 személy, 36 jogi szervezet és 11 magántőke alap van a nyomozók célkeresztjében. A helyszíneken lefoglaltak 300 doboznyi iratot, több 10 terabájtnyi adatot és egy meglépő rejtekhelyről készpénz és luxustárgyak is előkerültek. Ez utóbbiról azonban az ügyészség nem kívánt többet mondani.
1: Május 30-án jelentősen csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
2: A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj bruttó 11 forinttal kerül kevesebbe. Ezt a változást a tankolók azonban csak akkor érzékelhetik, ha a kannában vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a kutakon.
1: Budapest Európa fókuszába kerül ma este. A magyar fővárosban rendezik ugyanis idén a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét.
2: A Puskás Arénában a PSG és az Arsenal csap majd össze, amit a jelenlegi és a volt miniszterelnök is a helyszínen fog követni. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter és elődje Orbán Viktor is ott ül majd a közönség soraiban. Mindkettőjüket az Európai Labdarúgó Szövetség hívta meg a mérkőzésre. A protokoll szerint Magyar Péter, Alexander Čeferin UEFA elnök, valamint Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke mellett nézi majd a mérkőzést. A döntő szombaton 18 órakor kezdődik.
1: Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29 és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
2: A rendőrség munkatársainak célja a jogsértő cselekmények felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, és nem mellesleg a szurkolók vonulásának biztosítása. A főváros teljes területe mellett az M0-as, M1-es, M3, M4, M5, M7 és az M35-ös autópályákat, a hozzátartozó pihenőhelyeket, benzinkutakat, valamint a Liszt-Ferenc repülőtér illetékességi területén érinti az ellenőrzés.
1: Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között mindkét irányban lezárják az ausztriai A13-as Brenner autópályát, mert a helyiek tiltakozást szerveznek a régión áthaladó jelentős forgalmi terhelés ellen. A demonstráció Matrei am Brenner közelében veszi kezdetét.
2: A lezárás miatt azt javasolja az osztrák főkonzulátus, hogy Tirol tartományt ennek idején minél jobban igyekezzenek kikerülni az autózók, mivel a lezárás az autópálya mellett a mellékutakat is érinti, ezzel pedig lehetetlenné válik az Olaszországba és Németországba való továbbhaladás. Ezen a szombaton Tirol észak-déli vagy dél-észak irányú útvonalán áthaladó 7,5 tonna össúlyú feletti tehergépjárművek tranzitálása tilos. Minden teherautót ellenőrizni fognak. Az engedély nélküli közlekedőket visszafordítják. A fuvar szervezőknek azt tanácsolják, hogy 2026. május 30-án a tranzitforgalmat úgy tervezzék, hogy járműveik elkerüljék Tirolt, és az azt megelőző és követő napokban megnövekedett forgalomra hosszabb menetidőre számítsanak.
1: Materi Mácz horvát vállalkozó Verne nevű cége a jutarnyi liszt értesülése szerint visszafizetni az államnak azt a 89,7 millió eurós előleget, amelyet robottaxik fejlesztésére kapott, és lemondana a projekthez megítélt 179 millió eurós visszanemtérítendő támogatástól, írta a horvát napilap.
2: A jutarnyi liszt szerint a közpénzekről való lemondás nagyobb mozgásteret adhatna a Vernenek. A lap szerint a projekt egyik fő nehézsége az lehetett, hogy a vállalat az eredeti szerződésben a legmagasabb, ötös szintű autonóm vezetés megvalósítását vállalta, vagyis olyan önvezető rendszer kifejlesztését, amely minden körülmények között emberi beavatkozás nélkül képes közlekedni. A napilap megjegyezte, ilyen ötös szintű autonómián alapuló technológia jelenleg sehol a világon nem működik kereskedelmi forgalomban. Materi Mácz a horvát elektromos autóipar egyik legismertebb szereplője, vállalataival elektromos és önvezető jármű technológiákat fejleszt.
1: Vladimir Putyin szerint túl korai kijelenteni, hogy valóban orosz drón csapódott be egy romániai lakóházba péntek hajnalban. Az orosz elnök azt állította, hogy a drón eredetét csak a roncsok részletes vizsgálata után lehet megállapítani, és felvetette annak lehetőségét is, hogy az eszköz akár ukrán eredetű is lehetett.
2: A Reuters azt írja, az orosz államfő emlékeztetett arra, hogy korábban Finnországban, Lengyelországban és a balti államokban is történtek hasonló esetek, amikor elsőként Oroszországot gyanúsították, később azonban szerinte nem bizonyosodott be az orosz érintettség.
1: Oroszország már áprilisra túllépte a 2026-ra tervezett költségvetési hiányt. Az orosz gazdaság mélyponton van, amihez jelentősen hozzátesz az ukrán haderő által sikeresen végrehajtott, jó részt az energetikai létesítményeket célzó dróntámadások száma.
2: A jelentés szerint a pénzügyminisztérium februárban úgy becsülte, hogy a további katonai kiadások által teremtett közvetlen finanszírozási hiány 28 milliárd dollár lesz, de pesszimista forgatókönyv szerint ez 2028 elejéig akár 56 milliárd dollárra nőhet.
1: Iráni ballisztikus rakétatámadás érte május 30-án a kuvaiti Ali al-Salem légibázist. A kuvaiti légvédelem elfogta az iráni Fateh 110 típusú rakétát, ugyanakkor a lehulló roncsdarabok eltalálták a bázis területét, ami jelentős károkat okozott a katonai eszközökben.
2: Egy névtelenséget kérő forrás szerint mintegy 5 amerikai állampolgár, köztük szerződéses alkalmazottak és aktív szolgálatot teljesítő katonák is könnyebb sérüléseket szenvedtek. Továbbá két nagy értékű MQ-9 Reaper csapásmérő drón súlyosan megrongálódott. Ezek a pilóta nélküli repülőeszközök darabonként hozzávetőleg 30 millió amerikai dollárba kerülnek. A támadás időzítése különösen érzékeny, mivel Donald Trump amerikai elnök jelenleg egy ideglenes tűzszünet meghosszabbításról szóló megállapodás lehetőségét mérlegeli.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy őrizetbe vették David Rush volt CIA vezetőt, miután a szövetségi nyomozó iroda egy múlt heti házkutatás során mintegy 40 millió dollár értékű aranyrudat, 2 millió dollár készpénzt és közel 300 luxus Rolex karórát talált virginiai otthonában, derül ki a bírósági dokumentumokból.
2: A korábban a hírszerző ügynökségnél felsővezetői besorolásba dolgozó férfi a vád szerint 2024 novemberre és 2025 márciusa között jelentős mennyiségű aranyat és külföldi valutát igényelt munkával kapcsolatos kiadásokra, azonban egy rutinszerű belső ellenőrzés során az eszközök hiányoztak a hivatalos nyilvántartásból. Ennek nyomán a CIA igazgatója a szövetségi hatóságokhoz fordult. A New York Post szerint Rush ellen egyelőre nem az aranykészlet miatt emeltek vádat, hanem azért, mert a gyanú szerint meghamisította önéletrajzát és jogtalanul vett fel 77 ezer dollár katonai szabadságra járó juttatást, miután hamisan azt állította, hogy a haditengerészet tartalékos állományának tagja. A volt tisztviselő jelenleg szövetségi őrizetben várja az eljárás folytatását, miközben a hatóságok tovább vizsgálják az otthonában talált jelentős értékű vagyon eredetét és jogszerűségét.
0: Sport.
1: Focival indítunk. Egyelőre még nem dőlt el, hogy melyik lesz a 10. első ligás labdarúgó csapat a következő 2026-27-es szezonban. Az első selejtező mérkőzésen ugyanis nem született gól. A Primorje hazai pályán ugyan fölényben játszott, de a Nafta 0-0-as döntetlennel tért vissza Ajdovcsinából. A visszavágó vasárnap 17 órakor kezdődik Lendván. Eva Alina Hocsévár kajakos nyerte a Szávazuhatagon megrendezett vadbizi világkupa műlesikló nyitó futamát. Ma új lehetőség áll Alina előtt, mivel a női kenüversenyben is dobogós helyezésre számít. Ebben a versenyszámban testvére Zsigalin Hocsévár csatlakozik hozzá az érmekért folytatott küzdelemben. A kenusok egyébként jobb csapat teljesítményre számítanak, különösen a férfiak, akik két évvel ezelőtt minden érmet megnyertek a hazai bajnokságon. Luka Božić kiváló teljesítményt nyújtott a selejtezőkben, Benjamin Szausek szintén jó eredményeket ért el, így mindketten optimisták. A női versenyben Lea Novák és Alja Kozorog is indul. A ljubljanai Tivoli Parkban 20. alkalommal megrendezésre kerülő női maratonon 5 és 10 kilométeres távon versenyeznek ma a futók. A versenyhez kísérő program és jótékonysági rendezvény is társul. Ptújban és környékén ma a 24. Póli Maraton, Szlovénia legnagyobb szabadidős kerékpáros rendezvénye zajlik, amely évente mintegy 5000 résztvevőt vonz. A sporteseményt különböző korosztályok és képességi csoportok számára rendezik meg. Gera Dániel helyzete egyre bizonytalanabb, az iráni Persepolis FC-nél miután nem tudta stabilan beverekedni magát a kezdőbe, és a klub sem volt elégedett teljesítményével. A perzsa élvonalban szereplő együttesnél komoly gondot jelentett a jobboldali védő posztja, különösen azután, hogy Dániel Esmaili Fahd távozott. A magyar válogatott védő azonban nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, így ő is távozik a csapattól.
3: Időjárás.
2: Eleinte derült lesz az ég, de délutántól már fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk, délután helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: időjárás.
1: Tizenhárom óra van, szombat és május 30-a, tehát lassan közelgünk május végéhez is, és hát akkor nézzük meg, hogy milyen lesz az időjárásunk. Egyébként ma délután Uralvidéken is megnövekszik majd a felhőzet, egyébként pedig 27 fokra számíthatunk. Na, a holnap hajnalban 16 fok lesz, aztán a nap folyamán nagyjából ilyen 25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, lesz majd néhány felhő is az égbolton. De nézzük akkor részletesen és Szlovénia egész területére. Hát ma délután többnyire derült napos időjárás lesz, viszont megnövekszik majd mindenütt a felhőzet, komoly felhőzet, fátyol felhőzet, amely majd akkor szűri a napsütést. Egyébként több felhőre az ország keleti és északi részén lehet számítani, tehát ugye itt nálunk is. Szlovénia középső részén viszont helyenként előfordulhat a zápor, illetve zivatar a délután folyamán. A hőmérséklet ország szerte 26 és 31 fok közt alakul. Holnap a kezdetben derült idő lesz, aztán a nap folyamán majd elkezd növekedni a felhőzet, és délután elsősorban az ország középső részén záporokra és zivatarokra lehet majd számítani. A reggeli hőmérséklet 10 és 16 fok közt alakul, a nap folyamán 24-31 fok közt lesz a csúcsérték. Hétfőn változó lesz az időjárásunk, és több helyet lehet akkor csapadékokra, záporokra, zivatarokra számítani, és valamivel hűvösebb is lesz. Kedre pedig akkor úgy néz ki, hogy ismételten majd száraz időnk lesz. Na de, nézzük akkor a hőmérsékleteket is jelenleg országszerte. És hát Krány 27 fokos, Trillev-Kedericán 10 fokot mutatnak, Ljubljanában 28 fokot mérnek, Maribor 27 fokos, Muraszombat 28, Ptuj is 28, Celjében is 28 fokot mérnek, Koper 23 fokos, Goricskon 26 fok van, Lendván is 26 fokot mérünk, Portoros pedig úgy szintén 26 fokos. Magyarországra az előrejelzés pedig akkor így hangzik. Ma a keleten felhősebb időre lehet számítani, de több órás napsütést követően a Dunántúlon is erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Eleinte északon, északkeleten gyenge eső előfordulhat, majd északnyugat felül záporok, zivatarok érkeznek, illetve képződnek el szórt jelleggel, elsősorban az ország északi fele fölött. Napközben a nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. Zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északi középhegységben és észak-alföldön 21-25 fok valószínű. Késő este 13-22 fokra lehet számítani. Zala és Vasvár megyére pedig közepesen felhős égbolt várható ma délután 30 fokos csúcsértékkel. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén kétharmadán a déli óráktól kezdve akár több helyen is kialakulhat zápor-zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Másutt száraz idő várható. Az északnyugati szelet élénk kevés helyen erős széllökések is kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy helyen akár 31 fok is lehet. Ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is fátyol felhős lesz az égbolt, Zalára 13, Vasvár megyére 15 fok várható, aztán akkor délután mindkét vármegye fölött közepesen felhős lesz az égbolt, zápor, zivatar előfordulhat, a csúcsérték pedig 26 fok körül alakul. Hétfőn az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek, a nap első felében kevesebb, majd több helyen valószínű zápor, zivatar. Kedden nyugat felől szakarozik, majd gomolyosodik a felhőzet. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. És akkor a hőmérsékletek. Békés Csabán 24 fok van, Budapest, Debrecen 23 fokos, Győr 24, Pécs 25, Sármellék 26, Siófok 24, Szeged 26, Szolnok 25, Szombathely 26, Lenti 27, és Keszthely jelenleg 27 fokos. Mi pedig nézzük meg akkor azt is, hogy most mi a helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Ma Borovidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadások nincsenek, és bízunk benne, hogy akkor ez továbbra is így lesz. Egyébként a rendőrség Magyar Jutómer körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. A távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy Szlovenszka Bisztrica környékén ugye még mindig vannak a munkálatok, ott mindkét irányban akkor kisebb torlódásokra kell számítani, és egyébként az Útinform információi szerint Ljubljana irányában ott nagyjából egy 5 perces késéssel kell számolni, miközben Maribor irányában jelenleg ilyen 13 perccel hosszabb lesz a menetidő. Mi pedig mindenkinek akkor szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Je suis désolé. Lo siento.

Na ugye többször hallhatták már meg, az ebben a hétben azért többször is szóltunk arról, még részletesen ki is vetettük, hogy miért 18 órakor, de ugye ma 18 órakor lesz a Bajnokok Ligája döntő, és ezután a döntőket majd mindig ilyen időpontban szervezik. Ugye elsősorban a közönség miatt, akik kilátogatnak a stadionba. No de, tegnap már ugye megérkeztek a csapatok Budapestre, sőt, megérkeztek a foci szurkolók is. És a foci ultrák tevékenységére szakosodott Hooligans oldalon jelentek meg videók arról, hogy összecsaptak a belvárosban péntek éjjel az Arsenal és a PSG szurkolói. A videó ezt kevésbé látszik, de állítólag egy 30-30 elleni ütközet volt. Bár nagyon úgy néz ki, hogy több résztvevőt is meglepett a harc. Állítólag a franciák nyertek egy seg elmondásai szerint. A PSG szurkolók egyébként a vehemensebbek számos balhé kötődik már az ő nevükhöz. Na és a 444 rákérdezett a rendőrségnél, és ők pedig akkor a következőt írták. Tehát a rendőrség azt válaszolt, hogy több szurkoló verekedett össze 2026. május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest 7. kerületében a Király utcában. A BRFK 7. kerületi rendőrkapitányság csoportos garázdaság büntet miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, melynek keretében elemzik a kamera felvételeket is. Tehát az ultrák már úgy tűnik, hogy összecsaptak, vannak hírek arról is, hogy állítólag már ma is ismételten volt a verekedés, de hát reméljük, hogy azért ebből minél kevesebb lesz, és a sportszellem fog majd uralkodni a mai napon, meg hogy 18 órától akkor egy tényleg jó döntőt láthassunk majd.

Ahogy elérkezett a nagy nap a foci rajongók számára, ma 18 órakor a budapesti Puskás Arénában összecsap egymással Európa utolsó talpon maradt két együttese. Az Arsenal és a PSG, vagyis ugye a Paris Saint-Germain. Azért, hogy kiderüljön, melyikük lesz a 2025-2026-os futballidény királya, vagyis melyik ülhet fel a bajnokok ligája trónjára. Az angol bajnok, hogy megszerezték a bajnoki címet az Arsenal, 1886 óta íródott történelme során másodszor. A 2006-ban elbukott finálé óta először jutott el a legrangosabb klubsorozat fő meccség, no, és az első sikerére hajt, ugye. Az 1970-ben alapított francia bajnok pedig a 2020-as vesztes döntője után egymás után másodszor döntőzik, tavaly pedig az Internacional 5-0-ás kiütésével először ért a csúcsra, így ugye címvédőként várja a budapesti csatát. És hát, hogy ki lesz az, aki akkor felemelheti a serleget, ki ülhet fel Európa trónjára? Ma akkor az is kiderül majd mindenképp. Nálunk pedig most Szűcs Judit érkezik, meg aztán itt lesz Csorba Attila Gino.

Mondja, május 30-a van, vagyis Jeanette és Janka névnapot ünneplünk ezen a dátumon. A Jeanette héber latin francia eredetű név, a Johanna változata, a János férfi névnői párja. Jelentése Jahve megkegyelmezett. Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Janka héber görög latin magyar eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi névnői párja. És ugye jelentése Jahve, megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Egyébként Rouenban eretnekség és bűvösség vágyával mággyel megégették Jeanne d'Arcot, az orléani szüzet, ez is ugye a mai dátumhoz fűzhető. No de, Jeanetteknek és Jankáknak mindenképp boldog névnapot kívánunk, mint ahogyan Johannáknak, Dezsőknek, Félixeknek, Vazuloknak, Nándoroknak és Ferdinándoknak is, akik szintén a mai napon ünnepelhetnek. Most jön Berkes Olivér a világító toronnyal, utána pedig jövünk is vissza.

Május 30-a a Szent Hubert emléknapja egyébként. A hagyomány szerint 727. május 30-án hunyt el Szent Hubert, vadászok és erdészek védőszentje. A legenda szerint fiatal korában szenvedélyes vadász volt, ám egy vadászat során különös látomásban volt része. Egy hatalmas szarvas jelent meg előtte, amelynek pedig agancsai között ragyogó kereszt tűnt fel. Ez az élmény teljesen megváltoztatta az életét, és a világi élet helyett a hit szolgálatát választotta. Később püspökké vált, és sokat tett a kereszténység terjesztéséért a mai Belgium területén. Nevét ma is számos vadásztársaság, erdészeti szervezet és hagyományőrző közösség őrzi. Érdekesség, hogy ugye a Jägermeister üvegén látható a szarvasos embléma is az ő legendájára utal. Szent Hubert alakja ma is azt jelképezi, hogy egyetlen pillanat vagy találkozás is képes gyökeresen megváltoztatni az ember életét. Tehát Szent Hubert emléknapja, aki pedig akkor ugye a vadászok és erdészek védőszentje. Nálunk jön az Anima Sound System, meg itt lesz az Acoustic Planet is.

Egy kicsit is az Acoustic Planet volt ez. 10 perc múlva pedig már 14 óra lesz, érkezik majd Doleti Zsuzsanna friss hírekkel. Következő órában pedig várja majd önöket a Tappancs és Társai című műsor is. Gyorsan rádiózás továbbra is. Szép napot, szép hétvégét mindenkinek!

Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pierce huszár köztársasági elnök finn kollégája Alexander Stubb meghívásának eleget téve hétfő munkalátogatásra utazik Finnországba. A vezetők megvitatják a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés megerősítését, valamint véleményt cserélnek a világ, különösen Ukrajna és a Közel-Kelet jelenlegi biztonsági helyzetéről. Hétfőtől a rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén közúti ellenőrzést tervez. A magyar egyenruhások az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata, a Roadpol, június 1-e és 7-e között Two Wheelers elnevezéssel hirdetett razziájához csatlakoznak. A rendőrség ezúttal elsősorban a motorosokkal foglalkozik, a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásának megfelelő használatát ellenőrzi majd. Mint a rendőrség honlapján írja, a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak az alábbi három témakörre különösen célszerű ügyelniük. Gumiabroncsok állapota, rendszámtábla, valamint kipufogók és utólagos átalakítások. A rendőrség arra kéri a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. A müncheni repülőtér szombat reggel leállította a járatokat egy feltételezett drónészlelés miatt, írta meg a Reuters német sajtóértesülésekre, köztük a Bild beszámolóira hivatkozva. A Fókusz nem sokkal később arról számolt be, hogy a forgalom újraindult. A müncheni repülőtér indulási oldala szerint délelőtt 10 órakor több, de nem az összes járat késve indult vagy törölve volt. Kivégezték Kínában a Lin Chi kínai videójátékipari vállalkozó több mint 5 évvel ezelőtti megmérgezéséért halálra ítélt férfit. A gyilkosság 2020. decemberében történt. A 39 éves üzletembert mérgezéssel szállították kórházba, majd néhány nappal később meghalt. A gyilkosság elkövetője Xu Yao, a Yuzu egyik korábbi leányvállalati vezetője, munkahelyi konfliktus miatt mérgezte meg az üzletembert. A hatóságok szerint Xu ez miatt követte el tettét bosszúból. Xu több százezer olyan értékben szerzett be erősen mérgező anyagokat, köztük alfa-amantinint, amely egyes mérgező gombákban található halálos toxin. A mérget probiotikumnak álcázott kapszulákba, valamint kávékapszulákba, ivóvizes palacokba és viszkis üvegekbe rejtve juttatta el Linhez és más munkatársakhoz.
2: Időjárás.
1: Délutántól néhol már felhők szűrhetik a napsütést, a legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk, délután helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer a fényhez jutok,

0: Most a Tappancs és Társai című sorozat májusi epizódja következik. Benne ismét egy muravidéki állategészségügyi rendelőt, a muraszombati veterinát mutatjuk be. A keretében tevékeny kisállatrendelőben pedig Tappancs nemzedéke, hát azok a puha mancsú doromboló cicán kerültek előtérbe. Egy ilyen nem akartalak, de jöttél kandor, már évek óta egy ismert lendvai vendéglő kabalája. A műsort Alexander Lázár, Anna Pecsőn és Zsilávet Színisa jó voltából állt össze. Cigán Szilvia szerkesztésében.
1: Tappancs és társai.
2: Állatbarátok műsora.

0: A Tappancs és társai és az Állatbarátok műsorát készítő csapat tagjai, mindenkinek szép jó napot kívánunk. A május forró napjaiból már volt némi részünk, s így az első kánikulában még talán nem álltunk át a nyári állapotokra, illetve arra kérjük önöket, hogy akár embereknek, ugyan minden nemű állatoknak is biztosítsák az árnyékot és a megfelelő friss ivóvizet. Ma is folytatjuk a Muravidéken található állategészségügyi rendelők és klinikák bemutatását, hogy adott esetben az állatbarátok, a gazdik tudják, hova vihetik kedvencüket, ha bármilyen okból segítségre lesz szükségük. A muraszombati veterinária tevékenységét Alexander Lázár igazgató mutatja be, aki ugyan nem állatorvos, de jól ismeri a tevékenységet, hiszen még az igazgatói tisztség megpályázása előtt a KFT szakszolgálatának munkatársa volt.
1: Veterinária Murska Sobota je ena izmed največjih veterinarskih ambulant v Republiki Slovenije. Ustanovljena je bila leta 2000 kot ena izmed naslednjih.
2: A muraszombati veterinária az egyik legnagyobb állategészségügyi rendelő Szlovéniában, amit a Muraszombati Állategészségügyi Intézet jogutódjaként alapítottak 2000-ben. A jelenlegi helyszínre Muraszombatban a Markisavska 3-as házszám alatti épületbe 2002-ben költöztünk át. A KFT 100%-ban az alkalmazottak és családtagjaik tulajdonában van. Jelenleg 9 állatorvost, 6 állategészségügyi technikust és 2 adminisztrátort foglalkoztatunk. Velem együtt 18-an vagyunk. A szlovén köztársasággal kötött 10 éves koncessziós szerződés alapján kivitelezzük a rendeletet, a kötelező oltásprogramot és minden ebből eredő további tevékenységet. A veterinária keretében működik a Mala Hisa állatmenhely és az ottani szolgáltatások, valamint az elveszett vagy elhagyott állatok gondviselése is állatorvosaink napi szintű feladatköréhez tartozik. Munkatársaink valójában az állatorvosi területről valamennyi szolgáltatást biztosítják. 24 órás ügyeletet tartunk. Rendelkezünk kisállat szakrendelővel, a házi állatok reprodukciós szakmai szolgálatával. Az állategészségügyi alaplaboratóriumi diagnosztikát is elvégezzük. Állategészségügyi patikánk van, ahol gyógyszereket, egészségügyi kellékeket, tápot és tápkiegészítőket is forgalmazunk.
1: Veterinársko lekárno in prodajalno zdravil, zdravstvenih pripomočkov, krmnih dodatkov za živali.
0: A muraszombati veterinária szakemberei a terepen és a rendelőben ellátják a házi állatokat, tenyész állatokat és kedvenceket. Alexander Lázár igazgató azonban kiemelte, az idézőjelben mondva, rendkívül és kevésbé meghonosodott házi kedvenceket, amelyekről szintén gondoskodni szoktak.
1: No, zdaj za živali, ki jih lahko imamo v Republiki Slovenije, lahko pripeljejo v redno delovno.
2: Munkaidőben minden olyan állatot behozhatnak hozzánk, amelyeknek a tartása engedélyezett Szlovéniában. Voltak nálunk kígyók, különböző gyíkok, papagájok, illetve a törvénnyel engedélyezett egzotikus állatfajtából jó néhány. Az egyik állatorvosnőnknek szakvizsgája és engedélye van az állatkerti lakók egészségügyi gondozására. A Muravidéken 2 is van. Kámaházán és a Radenci melletti Borecsán, ahol a kolléganő a hivatalos állatorvos és felelős az összes védőoltásért. Amennyiben pedig valakinek a rendes munkaidőn kívül kell segítség, hívja az ügyeletes szolgálatunkat. Az ügyeletes házhoz megy, ha kell, s napszaktól függetlenül a rendelőben szavatoljuk a kisállatok sürgősségi állatellátását. Az ügyeletes házhoz megy, ha kell, s napszaktól függetlenül a rendelőben szavatoljuk a kisállatok sürgősségi állatellátását. A nem heveny állapotokra pedig úgysem észszerű az ügyeletet hívni.
1: Nem újna sztoritve, kocsapat szeplénye, patáke sztori, panisz, miszorolni, tiklítszati, dezsornak a veterinára.

0: Anna Pecsolina a kisállatrendelőben dolgozik a veterinárián. Feltételeztük, hogy leggyakrabban kutyákkal és macskákkal van dolga. De a törpenyuszik, tengeri malacok, hörcsögök, teknőcök, és amint az igazgató is említette, csúszómászók, kígyók, szakállas, agamák, papagájok, valamint a görények és az ő páciensei. Tekintettel arra, hogy nagyon különböző állatokról van szó, valójában nagyon széles látáskör és állatorvosi tudás szükséges az egészségügyi ellátásokhoz. Anna Pecsolin állatorvost választás elé állítottuk. Melyik kisállat áll legközelebb a szívéhez? Mint kiderült, a tappancs nemzedéke az. Tehát a kisállat rendelőt a beszélgetésünk folytatásában macska ambulanciára cseréltük.
1: Ja, mačke v osnovi so zdrave živali. Tudi pričakovana življenjska doba se giblje približno krok 16 let.
2: A macskák alapjában véve egészséges állatoknak mondhatók. Az átlag életkor náluk 16 év körüli, ami igen szép kor. Sajnálatos módon még mindig komoly gondokat jelentenek a szabadon élő cicák, a nem ivartalanított macskák. Ha tudjuk, hogy egy macska akár háromszor is fialhat egy évben, és minden alkalommal 6 cica kölyköt hozhat a világra, akkor világos, hogy továbbra is nagyon sok a nem kívánt kölyök cica, amelyeket gyakran az útmenti árkokba, dobozba zárva dobják ki a gondatlan gazdák. Az ivartalanítás tehát elsősorban a nem kívánt szaporodás visszaszorítása miatt fontos. A második helyen szerepel a macskák egészsége. Amikor párzási időszak van és a kandúrok összeverekednek a nőstény miatt, ezzel gyógyíthatatlan betegségek is terjednek. Ilyen a macska AIDS, immunhiányos betegség, vagy a macska leukózis, és több a harapásos seb. Szóval a nem ivartalanított állatok többször és súlyosabban betegek. Ezért gyakrabban kell behozni őket az állatorvosi rendelőbe.
0: Macska ügyben egy szokatlan kérdés. A kintartózkodó vagy kijáros cicákat másképp kell gondozni, mint a kizárólag lakásban tartottakat?
1: Ja, definitívno je razlika. Mačke so po naravi veliki plenilci, so pravi, so kar visoko na prehrambeni.
2: Igen, mindenképpen különbség van. A macskák természetüknél fogva nagy ragadozók, ebből eredően vadászösztönnel bírnak, ezért bizonyos dolgokat a kizárólag bentartott macskák esetében pótolni kell. Ez annyit jelent, hogy fel kell szerelni a lakást kaparókkal, különböző játékokkal, amelyekkel stimuláljuk a macskát. Tudnillik, ha a macska semmit sem csinál, az eredmény egy szép gömbölyű állat lesz a kialakulható egészségügyi panaszokkal. Tudjuk, hogy a macskák fentről szeretik figyelni a környezetüket, ezért vonzók számukra a magasan elhelyezett polcok a falon. Tehát ezeket biztosítani kell. A lakásban tartott macskák esetében a macska WC is nagyon fontos. Megfelelően nagynak kell lennie, hogy a cica nyugodtan elvégezhesse a dolgát. Bizonyított tény, hogy egy cica esetén valójában 2 WC-t kellene elhelyezni, és természetesen nem ott, ahol az ennivalót tálalják neki.
0: Pecsolin állatorvosnő az imént említette, hogy a mozgáshiányos cica azon túl, hogy lusta és szép gömbölyű, egészségében is kárt szenvedhet. Milyen egészségügyi problémái lehetnek?
1: A
2: kövérség miatt az első helyen van a diabétesz, hasonlóan, mint az embereknél. Ez elsősorban az ivartalanított kandúrokra vonatkozik, ők a legfogékonyabbak. De a nőstények is megbetegedhetnek cukorbetegségben. Ha ez a helyzet előáll, a cicának mindvégig állandó terápiára lesz szüksége, szirupokra, inzulinra. Az ilyen cicák élete nehezebb lesz, és a gazdi folyamatos gondozását követeli.
0: A macska AIDS és a leukózis mellett melyek azok a betegségek, amelyek a fájdalmat tűrő, illetve nem kimutató macska életét lerövidíthetik, ha nem kezelik időben?
2: Amit jól titkol, az az előbb említettek mellett még a macskapest is. A három betegség azok közé tartozik, amelyeket rendszeres védőoltással sikeresen megelőzhetünk. A macskapest is nagyon nagy kárt okozhat a kölykökben, illetve az 1-2 éves cicákban. de veszélyt jelent azon cicákra is, amelyek legyengült immunállapotban vannak, tehát a krónikus betegségben szenvedő és idősebb állatok, stb. Igazán azt ajánljuk, hogy a macska kapjon megelőző védőoltást.
0: Az oltást említette. Anna Pecselin állatorvos mit javasol olyan esetekben, ha nem kölyköt hozunk a házhoz, hanem örökbe fogadunk felnőtt cicát, esetleg kóbor állatot, amely korábban sosem volt beoltva, mi pedig a legjobbakat akarjuk nekik.
2: Ha idősebb cicát karolnak fel, amelyről szinte semmit sem tudni, én azt javaslom, hogy vigyék be az állatorvosi rendelőbe, és vizsgáltassák meg a teljes vérképet. Ilyenkor elvégezzük a macska AIDS és macska leukózis tesztet is. Ez már csak azért is észszerű, hogy a jó gazdi tudja, milyen bánásmódban kell részesíteni az esetlegesen fertőzött macskát. Ha pozitív is a teszt, a macskának szép élete lehet, de például a legegyszerűbb megfázásnál is sokkal nagyobb odafigyelést érdemel az állapota. Ez esetben előbb kell adagolni a vitaminkészítményeket és hasonlókat. A cicát kötelezően féregteleníteni és bolhátlanítani kell. Amennyiben az állat nincs ivartalanítva, kasztráltatni, illetve sterilizáltatni szükséges. Az oltás pedig függetlenül az életkortól mindenképp javallott.
0: A macska kedvelők már tudják, hogy ez az állatfajta rendkívül jól tudja titkolni a fájdalmat. A gondos tulaj milyen jelekből következtethet, hogy kedvencével valami nincs rendben?
2: Így igaz, a macskák nagyon jól leplezik a gyengeségüket, a betegség jeleit. A cicák például azért mosakszanak következetesen, mert minden pillanatban védekezési készenlétre készülnek. Nem akarják, hogy bárki is gyengének lássa őket. Szóval, ha a macska abba hagyja a mosakodást, azt jelzi, hogy baj van. Gyakrabban látjuk ezt az idősebb állatoknál az ízületi elváltozások miatt. Tudnélik annak ellenére, hogy a macska nem nagy súlyú állat, mégis ízületi problémái lehetnek. Ilyen cica egyre ritkábban tisztálkodik, amit úgy veszünk észre, hogy a bundájában szőrgombócok keletkeznek. Amikor az addig rendezett cicánál egyszerre csomósodik a szőr, és nem lehet kifésülni, hanem le kell borotválni, ez a betegség jele lehet. Vagy ha azt látjuk, hogy nehézkes neki felugrani a székre, az ülőgarnitúrára. A fájdalmat titkoló macska nekünk ismeretlen okból egyszerre csak agresszívvé válik. És mivel, hogy nálunk a fogászati ellátást is gyakran végezzük, hadd említsem még meg a fogakat, amit gyakran figyelmen kívül hagyunk. Ha azt látják, hogy a macska lógatja a nyelvét, nyálzik, ha az első mancsai nedvesek, ha az étkezéskor a mancsával dörzsöli a pofiát, ezek azok a felkiáltó jelek, hogy a szájüreg is figyelmet érdemel.
0: Tappancs és társai az iménti macskabajok gondolatát úgy próbálták elfelejteni, hogy elmentek egy mélyen tisztelt társukhoz. A cicához, amit ugyan nem akartak, de kaballa lett belőle. Ha azt mondom, hogy Sinisa Zsilavec, vagy Zsilavec Sinisa, akkor kapásból mindenki arra gondol, finom falat, finom ital, egy jó hely, ahol jól érezhetik magukat a vendégek. Pedig ezúttal a Tappancs és Társai című műsorban Zsilavec Sinisát nem azért hívtam meg vendégül, hanem azért, mert ott jártunkkor találkoztam kedvencével, egy nagyon jó állapotú cirmossal. Cicája van. Hogy-hogy?
3: Igen, ezelőtt egy, hát nem tudom, 11-12-13 éve ide került egy cica, és a fiam akkor azt mondta, láttad, ott van egy kis cica. Mondom, jó, hagyd ott a kis cicát, majd elmegy, és ne adj neki enni. Adtam már kétszer, és ez a cica itt maradt, és most már 12-13 éve itt van persze nálunk.
0: Hogy hívják?
3: Szívko. Most magyarul hogy lenne az, hogy szürke?
4: A vendégek ugye néha a vendéglátóipari egységekben éppen azért szeretnek betírni, mert ott van egy kedvenc, amely simul lapul minden vendéghez is. És ez egy ilyen védjegy. Az önök esetében ez hogyan van?
3: Hát nálunk a szívka az egy maszkota. A vendégek, akik többször járnak nálunk, persze már ismerik, nem, hogy ismerik, hanem megkérdezik, vagyis keresik, és hol van a szívka, fényképezkedni szeretnénk vele, stb. És a vendégek már annyira ismerik, hogy vannak olyan vendégek, tehát szóval nem a környékünkből, hanem nem tudom, Ljubljana, Celje, stb., hogy a szívka miatt jönnek, hogy meglátogatják, a szívka itt van-e valahol a teraszon.
4: Feltételezem, hogyha másért nem is színisan, már ezért is megszívlelte szívkot.
3: Hát igen, persze, az elején volt, hogy azt mondtam a fiamnak, nehogy adjál neki valamit enni, de persze minden nap vigyázunk rá, hol van, evett, nem evett, és még az az érdekesség, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez a szívka azért néz így ki, persze egy 6-7-8 kilós, mert persze jó ételt készítünk neki, de ez nem igaz, nem igaz. Imádja a viszkaszt, és más nem kell neki. És az az érdekes, akkor, ha jönnek a vendégek, és látjuk, hogy akarnak neki valamit enni, Anni, és akkor azt mondjuk, jaj, ne adjanak neki enni, mert nem eszi meg, csak a viszkaszt kell neki. Ha már adtunk neki, de már megette, a tőlünk nem fogadja el, csak a viszkaszt kell neki, más nem kell neki.
4: A szomszédomban a fű mindig zöldebb, és a szomszédtól kapott eledel is mindig finomabb. Ezek szerint a cica nem fél a vendégektől?
3: Nem. Szóval, ha nincsenek valami magas hangok, vagy valami gyerekek túl aktívak, stb., akkor nagyon bátor.
4: Macskákra jellemző, hogy önzőek, és kiválasztják maguknak a szolgát. Nem mondhatom, hogy a gazdát, hanem a szolgát. Ki itt szívkó szolgája?
3: Hát mindannyiunk az vagyunk. Bárki jön tőlünk, mindenkit szeret, ahogy látjuk.
0: Aki szereti az állatokat, az szereti az embereket. És ha a szeretetet még valamilyen módon tárgyilagosan is ki szeretnék mutatni, erre van lehetőségük a Lendvai RTV stúdióban, ahol továbbra is eledel gyűjtünk a szabadon élő cicáknak, akiknek a leadott brikettit vagy konzerveket a Muravidéki Állatvédő Egyesület önkéntesei osztják ki az etetőhelyeken. Tappancs és bandája, valamint Alexander Lázár, Anna Pecselin, Zsilhavet Sinisa, Pisznyak Attila, Király Boglárka, Király Tomislav, Lebár Teodor és Cigán Szilvia köszönjük figyelmüket. Legközelebb megint itt és ebben az időpontban találkozhatnak velünk, június 27-én szombaton délután 2:30-kor. A viszonthallásra!

0: Tappancs és társai.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

No, május 30-a van, szombat, és ne felejtsék el, hogy 16 órakor mézes nap kezdődik Kapcán. Tehát kultúrműsora egy bekötött ünnepélyes megnyitó, Lendvő óvoda gyertyánosi tagozatának növendéke, az egyes számú lendvai kétnyelvátras iskola tanulói, a Kapcai József Attila művelődés, tehát mind fel fognak lépni. Mert a Kaptár információs pont nyílt napja is lesz. Gyermekfoglalkozások, mint arcfestés, tetoválás többek közt. Bohozatok is lesznek majd játhatók a színjátszó csoportok előadásában, valamint a gyertyánosi óvoda növendékei és az egyes számú lendvai kétnyelvátranos iskola és a gyertyánosi tagiskola tanulóinak rajz kiállítása is megnyitlik. Miszteri zenei együttes is ott lesz, meg természetesen ugye a mézes ajánlat, tehát minden finomság, ami mézből készülhet. Tehát ez ma 16 órakor kezdődik Kapcán, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, tehát a mézes napot, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el Kapcára a helybeli faluotthonhoz. Mi pedig tankcsapdával folytatjuk, tőlük az örökké tart érkezik.

Házol tehát akkor a tankcsapda felvétele. Hamarosan pedig, tehát 15 órakor várja önöket a terepjáró, ma pedig két témával. A Szociális Aktiváció Plusz kezdeményezés, amit a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió Szociális Alapja finanszíroz, a héten ezen belülje befejeződött a harmadik csoportfoglalkozás, amely a roma nőket karolja fel. Erről hallhatnak majd akkor részleteket. Utána pedig szólunk arról is, hogy a sérülékeny csoportok teljes körű felkészítése és a Szociális Aktiváció programjának segítségével a munkapiacra történő visszajuttatása célja annak a projektnek, ami az Európai Kohéziós Politika 2021-27-re vonatkozó operatív program keretében valósul meg. És ugye a Mozaik, a Szociális Elfogadottság Egyesülete Lendván novemberben fejezte be a második csoport tevékenységét, decembertől májusig pedig a harmadik csoportot látogatták a Szociálisügyi Központ és Foglalkoztatási Intézet részéről javasolt érdekeltek. No, erről is akkor majd hallhatnak többet a terepjáróban. Mind a két téma Cigán Szilviától érkezik, bő 10 perc múlva, tehát 11 és 10 és fél perc múlva, tehát 15 órakor várjuk önöket a terepjáróval.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Május 30-a van, szombat, és Terepjáró következik itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk, mi pedig két témával készültünk az önök számára, és már is akkor itt az első. A Szociális Aktiváció Plusz a munka, család, szociális ügyi és esélyegyenlőségi minisztérium kezdeményezése, amit a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió szociális alapja finanszíroz. A héten befejeződött a harmadik csoportfoglalkozás, amely a roma nőket karolja fel. Cigán Szilvia összeállítása.
2: A Szociális Aktiváció Plusz a munka, család, szociális ügyi és esélyegyenlőségi minisztérium kezdeményezése, amelyet a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió szociális alapja finanszíroz, a projekt pedig egy év múlva fejeződik be. A Szociális Aktivációs Plusz program harmadik modulja elsősorban a roma nőket karolja fel. A programot a Muraszombati Népi Egyetem, a Mozaik Társadalmi Befogadás Segítő Egyesület támogatásával a Lendvai Népi Egyetem valósította meg. A 6 hónapig tartó, illetve decemberben kezdődő és a héten befejeződött folyamat záró rendezvényén bemutatták tevékenységeiket, benyomásaikat. A konkrét termékekből, a résztvevő nők kezei alól kikerült divat ékszerekből pedig kiállítást készítettek. Rahela Hojnik-Kenenc, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója.
3: Most zárult a harmadik csoport tevékenysége, előtte már 2 megvalósítottunk. A roma nők nagyon szorgalmasak, jöttek a foglalkozásokra, s most először egy 100%-os részvétellel is dicsekedhetünk. Az egyik hölgy ugyanis a program mind a 288 órán jelen volt. Úgy tudom, hogy heten több mint 80%-os részvétellel zárták a csoportfoglalkozást. A program célja a munkapiachoz való közeledés, valamint a bármilyen munkakészség fejlesztése. Végeredményben ebből a csoportból egy közhasznú foglalkozás született. 2 a munkáltatóknál szereztek konkrét tapasztalatokat. Néhányan pedig párhuzamosan oktatásban is részt vesznek. Véleményem szerint a szociális aktivációval megvalósítjuk az összes országos szinten meghatározott mutatót.
2: Az, hogy a Szociális Aktiváció Plusz program harmadik szakasza is sikeres volt, köszönhető Horváth Natásának, aki a hosszúfalusi roma településen elsőként egyengeti nem csak a nők, hanem a roma közösség valamennyi tagjának sorsát. Rádiónknak a program kivitelezését részletezte.
4: V prvem modulu se spoznavamo in pač ugotavljamo kakšne kompetence imajo.
3: Az első modul az ismerkedés és a kompetenciák feltérképezésére szolgál. A második modulban a gyakorlati képesítés következett a munkaadóknál. Azok, akik ezt választják, 96 órás próbamunkát végezhetnek az adott munkahelyen. A többiek a program keretében munkaképesítési projektet valósítottak meg. Az idén divatékszert készítettünk, s a nők nagyon igyekeztek, és saját készségükhöz képest készítették el a bizsút, ami a kiállításon is látható. A harmadik modul pedig a munkapiacra való felkészítés, és amint az imént elhangzott, az egyik résztvevő a közhasznú munkák révén kapott állást. A nők nagyon szorgalmasan jártak el a foglalkozásokra, a hiányzásnak mindig volt nyomós oka. Valamennyiüket személyesen is ismerem, és ismerem a körülményeket, amelyek néha nehezítik életüket. Ezért arra törekedtünk, hogy megértsük a kialakult helyzetet.
4: Poznám tudi splet okoliščin, ki mi je mogoče kot ovira v življenju, zato smo se tudi potrudile, da smo marsikdaj razumele situacijo določene ženske.
2: A program harmadik csoportját is 15 roma nő kezdte látogatni, közülük egy egészségügyi okokból visszalépett, az egyik résztvevő pedig közben állást kapott, így gyakorlatilag 13 nő folytatta és fejezte be az életre szóló edukációt. Nagyon különböző összetételű csapatról volt szó, végzettség és életkor szempontjából is. Natasha Horváth a kérdésre, hogy mi volt a motivációja a rendkívül magas részvételi aránynak, így válaszolt.
3: Szerintem az is az egyik oka, hogy ismernek bennünket. Nagyrészt roma nők voltak a mentorok, s ez talán felszabadultabbá tette a csapatot. Meg hát az is hozzájárult, hogy gyakran segítségükre voltunk. Amondó vagyok, hogy mindenki szembesül egy-egy kihívással, nehézségekkel, akadályokkal. A programban való részvétel valójában kikapcsolódást jelentett számukra. Elfogadottnak és otthonosan érezték magukat, és azt kapták, amit elvártak tőlünk.
2: Az árurendezvényen valamennyi résztvevő véleményét kisfilmen is láthattuk, a termékeket kiállításon mutatták be, s a jelenlevőknek adták ajándékba. Mi pedig úgy éreztük, meg kell szólaltatnunk Szilvia Horvátot is, aki ott volt mind a 288 óra foglalkozáson, sőt, még a fontos egészségügyi vizsgálatok, időpontok elodázásit is képes volt kieszközölni a Szociális Aktiváció Plusz 3 program miatt. Mit üzen a roma nőknek?
3: Törekedtem minden nap részt venni a programban, hiszen rengeteget segített. Mi nők társalogtunk, hiszen a roma településen inkább csak a háztartási teendőkkel foglalkozunk, amit nem éppen értékelnek. Az egészségügyi nehézségek s a foglalkozások idején beütemezett, rengeteg felülvizsgálat ellenére úgy alakítottam a dolgaimat, hogy a szociális aktiváción is ott lehessek. Így egyetlen egy napot sem hiányoztam. A roma nőknek azt üzenem, hogy tartsanak ki, ne érezzék magukat alsóbbrendűeknek, hiszen nagyon értékesek, és lépjenek ki a saját közegükből. Amikor az ember kilép a megszokottból, teljesen másképp kezd el gondolkodni, és minden más lesz.
1: A sérülékeny csoportok teljes körű felkészítése és a szociális aktiváció programjainak segítségével a munkapiacra történő visszajuttatása a célja annak a projektnek, amely az Európai Kohéziós Politika 2021-2027-re vonatkozó operatív program keretében valósul meg. A Mozaik, a Szociális Elfogadottság Egyesülete Lendván novemberben fejezte be a második csoport tevékenységét, decembertől májusig pedig a harmadik csoportot látogatták a Szociális Ügyi Központ és Foglalkoztatási Intézet részéről javasolt érdekeltek. Cigán Szilvia a Mozaik mentorát, Gordana Gerebicet kérte mikrofon elé.
2: A Mozaik Szociális Elfogadottság Egyesületéből Gordana Gerebic és Tánya Meszarics szakmunkatársak irányításával Lendván a Szociális Aktiváció Programja keretében a harmadik csoport is befejezte a foglalkozást. A részletekről Gordana Gerebic nyilatkozott.
3: Az a lényeg, hogy az emberek eljönnek, és itt valamilyen változásban van részük, önmagukban. Abban, hogy mire képesek, hogy kipuhatolják, milyen céljaik vannak, mit szeretnének elérni az életben. Aztán itt lehetőségük van, hogy a helyi közegben a foglalkoztatási lehetőségekről is némi tájékoztatást kapjanak. A program kivitelezését a Népjóléti Minisztérium és az Európai Szociális Alap finanszírozza. Mi természetesen a pozitív kimenetelre törekszünk, ami az állást vagy a képzést jelenti. Ebben a csoportban nagyon jók az eredmények. Nem a papíron látható eredmények, hanem az emberben történt változások eredménye a lényeg. A résztvevők listáját minden alkalommal a Szociális Ügyi Központtal és a Foglalkoztatási Intézettel közösen állítjuk össze. A részvétel maximum 15 fő lehet egy csoportban. A szóban forgó esetben 9 nő és 6 férfi volt a közreműködők száma, életkoruk 18 és 60 év közötti. A kétharmadok, tehát 15-ből 10, úgymond pozitívan zárták a részvételt, ami a kitűnőnél is jobb eredmény.
5: Szóval, aki szó prislévő programje, bló, de szét pozitívnik szhodov, karje vácskot odlicsno.
2: Mondta Gordana Gerebic. Pontosabban 5-en képesítésben részesültek. Nyelvi és gondozói tanfolyamon a Népi Egyetemen, munkahelyi képesítésen a Mintagazdaságban, és műhelymunka keretében tanulhattak a GF Inspiro Kft.-ben. Az 5 alkalmazás pedig a közhasznú munkákon keresztül az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában, a Velikapolanai községen és az Ökopark vállalatban valósult meg, aztán egy személynek alvállalkozói szerződéssel egy magánvállalkozónál, egynek pedig a Hungarikumban sikerült állást kapnia. A következő csoport esedékeseinek listája júniusban elkészül, és júliusban már a 4. szociális aktivációs csoport résztvevői kezdik el a 6 hónapos tevékenységet a Mozaik égisze alatt.
1: Szombat van, május 30-a, és ez itt a Terápiáról volt a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Na, a velvet.hu közölt egy cikket, és a cikk lényege, hogy a rendszeres séta nem csak általános egészség megőrzésre jó, hanem bizonyos krónikus és daganatos betegségek esetén is pozitív hatással lehet az életminőségre és akár a betegség kimenetelére is. A bemutatott kutatások szerint például vastagbélrákos betegeknél azok, akik a diagnózis után is fizikailag aktívak maradtak, akár csak rendszeres tempósan sétáltak, kedvezőbb túlélési mutatókat értek el, mint a mozgásszegény életmódot folytatók. A szakemberek ezt többek között a jobb inzulin érzékenységgel, az alacsonyabb gyulladás szinttel és az immunrendszer támogatásával magyarázzák. A cikk kitér arra is, hogy mellrákon átesett nőknél a rendszeres, mérsékelt intenzitású mozgás, például a heti néhány órás tempós séta összefüggésbe hozható a jobb túléléssel és az alacsonyabb halálozási kockázattal. A kutatók szerint nem feltétlenül a nagyon intenzív edzés a legfontosabb, hanem a hosszú távon fenntartható, rendszeres aktivitás. Összességében a cikk üzenete az, hogy a séta egy egyszerű, olcsó és szinte bárki számára elérhető mozgásforma, amely ugye önmagában nem helyettesíti az orvosi kezelést, de fontos kiegészítője lehet az egészséges életmódnak, és bizonyos betegségek esetén is mérhető előnyökkel járhat. Meg hát ugye, akár fogyásban is segíthet, erről múltkor egyszer szóltunk, és tudósok most arra jutottak, hogy a napi 8500 lépés az a cél, amit ugye ki kell tűznünk magunk elé. Úgyhogy akkor mindenkinek jó sétát kívánok, meg jó zenehallgatást, mert jön Charlie, utána pedig akkor itt lesz Zorán is duettben Hegyi Barbarával.

Május 30-án, tehát ma különleges kulturális esemény helyszíne lesz a budai Vároroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekord kísérlet egyszerre tiszteleg is a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, valamint a közös zenélés erejét kívánja megmutatni olvasható a szervezők közleményében. Na, a kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, a szervezők célja immár a Guinness világrekord felállítása. A rekord kísérlet során a szatmári népzene csendül fel a több mint 500 fős citer együttes előadásában. A zeneanyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Na, az együttes koncertmester ezúttal is Neuner Agárdi Éva lesz, akinek vezetésével szól meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiával, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és ugye Muravidékről is érkeznek a Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviselnek, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, amely generációkat és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő egyébként 87 éves. A budai Vároroszlános udvarának történelmi környezete méltó helyszínt biztosít az eseménynek, amely a közönség számára ingyenesen látogatható. A főpróba 15 órakor kezdődött, maga a rekord kísérlet pedig 16 órakor veszi kezdetét, tehát fél óra múlva. Az egész napos program sorozatot koncertek és családi programok színesítik, fellép többek között Grillus Daniel, Tubaörsés zenekar, a Dűvő zenekar, valamint a Pannonia Citera zenekar. A gyermekeket hangszerbemutató és hangszer simogató is várja, ahol testközelből ismerkedhetnek meg a citerával. A szervezők számára kiemelt cél a hangszer népszerűsítése és a fiatal generáció megszólítása. Cidera felépítéséből és jellegéből adódóan már kezdőként is gyors sikerélményt nyújt, így különösen alkalmas arra, hogy közelebb vigye a gyerekeket a népzene világához. Nos, ugye említettük, hogy Muravidéki résztvevője is van, illetve lesz a rekordkísérletnek, és következő órában, mikor már bízunk benne, hogy meg lesz a rekord, akkor majd beszélünk is az egyik muravidéki résztvevővel, tehát Horváth Matyit fogjuk majd hívni, aki akkor majd elmeséli nekünk, hogy milyen is volt, hogy hangzott, és hogy milyen a hangulat egyébként Budapesten. Tehát erről akkor majd még lesz szó a következő órában is. Most viszont egy kis zenével megyünk tovább, Kendrick Evelyn érkezik, utána pedig Verrip Tobi, Ruby Harlemmel együtt.

Holnap hajnalig, tehát egy régi klasszikus új köntösben, és egyben ugye akkor a hét zene száma is itt a Moravidéki Magyar Rádióban. 9 perc múlva, 16 óra lesz, jön majd Duletin Zsuzsanna a friss hírekkel. Következő órában pedig akkor várja majd önöket a hétvégi randevú, és ahogy említettük, tehát Orbán Matyit is hívni fogjuk, aki 16 órakor ott lesz a Guinness Rekord világ kísérletnél, ugye a legnagyobb citer a zenekarnál, úgyhogy vele fogunk majd akkor még beszélni a következő órában, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: reklám.
1: Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, csa, csa, csa, csa, csa.
2: MMR. A zene összeköt.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirce Muszár köztársasági elnök hétfőn finn kollégája Alexander Stubb meghívására munkalátogatásra utazik Finnországba. A vezetők megvitatják a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés bővítési lehetőségeit, valamint véleményt cserélnek a világ, különösen Ukrajna és a Közel-Kelet jelenlegi biztonsági helyzetéről. Csütörtökön számolt be arról a HVG Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró értesüléseire hivatkozva, hogy Donald Trump magasrangú pozíciót szerezne Orbán Viktornak az Egyesült Nemzetek szervezetében. Panyi szombaton azzal toldotta meg ezt az információt a V-Square-nek írt hírlevelében, hogy maga a pozíciót másodlagos és jórészt lényegtelen, valójában a poszttal járó diplomáciai mentesség az, ami számít Orbánnak. A mentesség kiterjedtsége ugyanakkor függ magától a pozíciótól, hiszen az 1946-os ENSZ egyezmény értelmében kizárólag a főtitkár helyettesek és a segédfőtitkárok élveznek teljes, a nagykövetekével egyenértékű diplomáciai mentességet. Ez gyakorlatilag minden jogi, így a büntető eljárásokkal szemben is immunitást biztosít saját maguk, házastársuk, valamint kiskorú gyermekeik számára. Panyi Szabolcs forrása szerint az amerikai kormányzaton kívül Orbán számíthat például Javier Milei argentin elnökre, aki J.D. Vance amerikai alelnök mellett szintén ellátogatott Budapestre a CPEC eseményre a választási kampány hajrájában. Ez azért lehet fontos, mert már zajlik a verseny a hamarosan megüresedő ENSZ főtitkári posztért, amelynek egyik fő esélyese Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Mileihez közel álló vezetője. Tavaly 11% volt azon 15 és 29 év közötti fiatalok aránya az Európai Unióban, akik se nem dolgoznak, se nem tanulnak és semmilyen képzésben nem vesznek részt, ami 0,1%-ponttal kevesebb, mint 2024-ben, és 4,2%-ponttal kevesebb, mint 2015-ben. Szlovénia 7,6%-os számarányával a három legalacsonyabb ilyen fiatalok arányával rendelkező ország közé tartozik, közölte az Eurostat. Ugyanilyen aggasztó, hogy 2023-ban a globális fiatalok több mint egyötöde nem volt foglalkoztatott, nem tanult és nem vett részt képzésben. Őket net fiataloknak nevezik. A tanulmányból kiderül, hogy ez a csoport veszélyeztetett társadalmi kategória, a teljes kutatási mintának pedig 5%-át teszik ki, és a legtöbben 20-24 év közöttiek. Ráadásul nemi különbségeket is találunk, mivel a fiatal nők globális net aránya több mint kétszerese volt a fiatal férfiakénál, 28,1%, illetve 13,1%. Ismét rakétával lőtték libanoni területről Izrael északi részét az izraeli hadsereg szombati tájékoztatása szerint. A támadást saját közlése szerint a Hezbollah libanoni síita mozgalom hajtotta végre. Az izraeli hadsereg a közösségi médiában közzétett üzenetében azt közölte, hogy a rakéták zömét még a levegőben megsemmisítették. Egy azonban Kiryat Shmona környékén csapódott be, áldozatokról nem tudni. Közben az izraeli hadsereg 7 dél-libanoni település lakosait szólította fel távozásra, Avihai Edri, a hadsereg szóvivője pedig azt mondta, a térségben tervezett offenzíva válasz a Hezbollah akciójára. Kiemelte, hogy veszélybe kerülhet mindenki, aki az iránbarát mozgalom létesítményeinek közelében tartózkodik.
2: Időjárás.
3: Délutántól néhol már felhők szűrhetik a napsütést, a legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Több türelem című dalt hallhattuk, tehát itt a Muravidéki Magyar Rádióban is mindjárt érkezik akkor a hétvégi randevú, és ahogy említettük, utána pedig akkor majd hívjuk ugye Budapestet, és a rekordkísérletről is szólunk, a Rekord Citera zenekarról. Úgyhogy maradjanak velünk, és előtte akkor hallgassuk meg a hétvégi randevút.

0: Sziasztok, kedves hallgatóink!
1: Ma újra itt vagyunk veletek, Flóra
0: és Ella.
1: A mai műsorban a TikTok trendekről
0: és az online életről mondunk nektek néhány érdekességet.
1: Maradjatok velünk a zeneszám után is!

0: Dóra, te mit gondolsz az online életről?
1: Szerintem jó dolog, mert könnyen kapcsolatban maradhatunk másokkal. Te sok időt töltesz TikTokon?
0: Igen, főleg este szoktam videókat nézni. Szerinted a TikTok pozitív vagy negatív hatással van az emberekre?
1: Mindkettő lehet, attól függ, hogyan használjuk. Volt már olyan, hogy összehasonlítottad magad valakivel az internet miatt?
0: Igen, néha igen, de próbálok nem túl sokat foglalkozni vele. Szerinted fontos néha szünetet tartani a telefonunktól?
1: Igen, mert az embernek szüksége van pihenésre és valódi programokra is. Melyik TikTok trendet szereted most a legjobban?
0: Szerintem azt, amikor új zenék jönnek ki, és minden ilyenekre érdekes táncokat szoknak hozzá táncolni. Flóra, szerinted az online élet szórakoztató, vagy inkább stresszes?
1: Talán mindkettő. Jó a videók és barátok miatt, de közben könnyű másokhoz hasonlítani magadat.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Néha fontos egy kis szünetet tartani a telefonunktól.
1: Igen, és nem szabad mindent elhinni, amit a TikTokon látunk.
0: Ez volt a kis beszélgetésünk az online életről. Egy kis zenei szünet után könyvajánlóval folytatjuk. Ne menjetek messzire!

0: Hamarosan befejeződik a tanév, így több időnk lesz olvasni. Éppen ezért ma egy laza olvasmányt ajánlunk a figyelmetekbe. Címe: A nyári fordulat.
1: Ez egy romantikus és fiataloknak szóló történet, ami most nagyon népszerű.
0: A könyv egy lányról szól, aki minden nyáron ugyanarra a helye A könyv egy lányról szól, aki minden nyáron ugyanarra a helyre utazik.
1: Ott találkozik régi barátaival, és közben sok minden megváltozik az életében.
0: A történet tele van érzelmekkel, barátsággal és romantikával.
1: Ezért sok fiatal szereti most ezt a könyvet.
0: Nekem azt tetszik benne, hogy nagyon könnyű beleélni magunkat a történetbe.
1: Nekem pedig a nyári hangulat a kedvenc részem.
0: És most egy rövid jelenet. Szerinted ez lesz életünk legjobb nyara?
1: Biztos vagyok benne, már most különlegesnek érzem.
0: Remélem ez a nyár örökre emlékeztetés marad.
1: Szerintem sosem fogjuk elfelejteni.
0: Hallgassunk meg egy zeneszámot, majd jöjjön egy jó film.

0: Ez itt a film ajánló.
1: Ma az Inside Out 2 című filmet mutatjuk be, ami most nagyon népszerű.
0: A film Riley életét mutatja be, aki már tinédzser lett.
1: Emiatt új érzelmek jelennek meg a fejében, például a szorongás.
0: A film egyszerre vicces és érzelmes.
1: Sokan azért szeretik, mert nagyon jól mutatja be a tinédzserek érzéseit.
0: Az animáció is gyönyörű, és nagyon szórakoztató.
1: Ajánljunk mindenkinek, aki szereti a Pixar filmeket.

Na, említettük már ugye, hogy több mint 500 citerás kísérli meg felállítani a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját ma, ugye a budai Vároroszlános udvarában, a határon, innen is túlról érkező muzsikusok szatmári népzenével készülnek, a rekord kísérlet pedig 16 órakor kezdődött volna, viszont most egy kis csúszás van benne, úgyhogy kicsit később tudjuk majd hívni a muravidéki résztvevőt, mert ugye Muravidék, hát ha nincs, ha citera, akkor ugye Muravidékről is mindenképpen beszélni kell, hiszen sok citera együttes van itt is, úgyhogy van muravidéki képviselője is a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordjának kísérletének, úgyhogy amint meg lesz, akkor majd természetesen hívni fogjuk Horváth Matyit, és akkor beszélünk vele, hogy hogy is volt ez az egész. Úgyhogy továbbra is akkor jó rádiózás, szép délutát kívánunk mindenkinek.

Véget ért a 20. szakasz a Giro d'Italián, és hát ugye ismét a hegyekben voltak. Jonas Vingegaard pedig volt az, aki a leggyorsabb volt. Második mögötte volt Gál, aki 1 perc és 15 másodperccel lemaradt. Na ezzel pedig ugye összesítésben is még növelte az előnyét Jonas Vingegaard, most már 5 perc és 22 másodperc az előnye. Egy szakasz van még vissza, amikor ugye a kerékpárosok majd elkerékpároznak Rómáig, de hát ugye itt általában a sprinterek szoktak összecsapni, ami pedig akkor azt jelenti, hogy Jonas Vingegaard már valószínűleg, és úgy biztosra vehető, hogy a rózsaszín trikót akkor elviszi Rómába, utána pedig akkor haza. Na ezzel pedig akkor ő is majd csatlakozhat egy nagyon szűk körhöz, ugyanis ő lehet akkor a 8. kerékpáros, akinek sikerül mind a 3 hetes versenyt megnyernie, tehát a Giro d'Italiát, a Tour de France-t és a spanyol Vuelta-t. Hát ugye a Giro d'Italia még hiányzik neki, most nagyon úgy tűnik, ha csak valami extrém nem történik, hogy akkor meg lesz a Giro d'Italia is. 16 óra 46 perc a pontos idő, és jön a Kispál és a Borz, méghozzá a zsákmányállattal.

Na, Kispál és a Borz volt ez, 17 órakor pedig ismételten jönnek majd a friss hírek. Következő órában lesznek majd gyerekgondolatok is, meg tech műsor is, és bízunk benne, hogy addigra már akkor meg lesz a Guinness világrekord is, a legnagyobb citera együttesben, és akkor tudunk majd beszélni, ugye, a muravidéki résztvevővel is, úgyhogy akkor a következő órában ezekre lehet számítani. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jánez Jáns, a miniszterelnök egy sor bejegyzésben mondott köszönetet a megválasztásához gratuláló külföldi vezetőknek. Pénteken Jáns az X közösségi oldalon közzétett külön bejegyzéseiben háláját fejezte ki az uniós intézmények vezetőinek, köztük Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, biztosítva őt arról, hogy Szlovénia továbbra is megbízható és elkötelezett partner lesz a versenyképes és biztonságos Európai Unió építésében. A miniszterelnök köszönetet mondott António Costának, az Európai Tanács elnökének, Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének és Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének is. Közös értékeink és a biztonságos, virágzó és szabad Európáról alkotott jövőképünk továbbra is munkánk alapját képezi, üzente az Európai Néppártnak hozzátéve, hogy örömmel tekint az EPP politikai csoportján belüli együttműködésükre. Jáns egyúttal köszönetet mondott a szomszédos országok vezetőinek is, nevezetesen Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek, Christian Stocker osztrák kancellárnak és Andrej Plenković horvát miniszterelnöknek, kiemelve a jó együttműködés fontosságát mind a szomszédok között, mind Európán belül. A Nyugat-Balkán vezetőinek, Milojko Spajic montenegrói, Albin Kurti koszovói és Hristijan Mickovski macedóniai miniszterelnöknek mondott köszönetében hangsúlyozta, hogy Szlovénia továbbra is elkötelezett a régió országainak európai úton történő támogatása mellett. Jáns a bejegyzésben fejezte ki háláját Julija Svirigyenko ukrán miniszterelnöknek is, hangsúlyozva Ukrajna folyamatos támogatását az Oroszország elleni háborúban. Az említetteken kívül Jáns a köszönetet mondott Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és Svetlana Tihanovskaja fehér orosz ellenzéki vezetőnek is. A magyar kormányfő nevét nem találjuk a bejegyzések címzetjei között, de mint a Mladina megírta, Jáns nem gratulált Magyar Péternek, a magyarországi választások győztesének. Ami érthető, hiszen az áprilisban megbukott Orbán Viktor több százmillió forinttal segítette a szélső jobboldali szlovén pártvezért. Az, hogy a Fidesz és az SZDSZ segíti egymást, 2011-ben derült ki először, amikor a magyar kormány az új médiatörvény miatt nemzetközi ösztűz alá került. Az uniós helyreállítási és ellenálló képességi terv 2021-es elindítása óta Szlovénia 1 milliárd 770 millió eurós forrást kapott a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból, ami az összes rendelkezésre álló forrás 85%-át teszi ki. Szlovénia mind az 5 kifizetett igénylés esetében a lehető legmagasabb összeget kapta, mivel az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy az ország teljesítette az összes kapcsolódó mérföldkövet és célt. A helyreállítási és reziliencia építési terv végrehajtásához kapcsolódó valamivel több mint 1400 projektből összesen 510 fejeződött be Szlovéniában.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka változóan felhős lesz felettünk az ég, elszórtan, inkább csak Szlovénia északkeleti részén ismétlődő záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Vasárnap eleinte még jobbára derült lesz az ég, majd napközben egyre több felhő sodródik fölénk, amelyekből délután főként Notranskon helyi záporok, néhol zivatarok várhatók. A legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Na, ugye a délután folyamán többször is említettük, hogy a rekord kísérlet zajlik, illetve fog zajlani, és már le is zajlott. Legnagyobb citer együttes, Guinness világ rekordja, ugye, Budai Várban, Oroszlános udvarán, és hát itt van a vonal túlsó végén, akkor a Moravidéki résztvevő is, úgyhogy Horváth Matyit köszöntjük, és már is akkor a legfontosabb kérdés, megvan a világrekord?
1: Halló, jó napot kívánok, köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. Igen, itt vagyunk Budapesten, a Budai Vár Oroszlános udvarán, és sajnos még nem érkezett eredmény a Guinness Rekord Bizottságtól, de minden valószínűséggel igen, meg lett a rekord, ha bár még nem hivatalos. Az eseményen pontosan 703 citerás csatlakozott a játékhoz, ez sokkal több, mint az előző rekord részvevőjének száma, és itt a háttérből már hallok egy hatalmas nagy tapsot a Guinness Rekord Bizottsága felé, úgyhogy szerintem kijelenthetjük, hogy igen, még van a rekord.
0: Na hát azért ez tényleg szép szám gyűlt össze. Ugye a régi rekord az 2024-ben volt, 201 citerás, most 500-ra számítottak, és 500-al lett több, úgyhogy több mint 700. Azért ez szép teljesítmény. Egyébként hol hallottál erről, vagy hogy döntöttél arról, hogy akkor te is részt veszel ezen a rekordkísérleten?
1: Igen, hát tényleg nagyon szép teljesítmény. Jó magam, az interneten találtam rá, hogy rekordot szerveznek, tudtam már a 2024-es citerázásról, és akkor megtaláltam ugye ezt a weboldalt, ahol hirdették az idejét, és magam, ugye rajtam kívül még 6 muravidékit sikerült eljuttatnunk ide Budapestre, úgyhogy mind a 7 Muravidékről büszkén képviseltük a régiónkat, és nagyon teljesítettünk.
0: Na hát ennek akkor mindenképp örülünk és gratulálunk. Egyébként szatmári népzenével kellett készülni. Mennyi időtök volt felkészülni?
1: Hát időnk az volt, a rekordot megtették már jóval ezelőtt, és mi, a völgyi falusiak, 2 hónapot készültünk az eseményre, és igen, szatmári népdalokból 4 darab szatmári népdal hangzott el, körülbelül 5 perces időtartamú. Ez amúgy feltételezhetőhoz, hogy nagyon sok embernek és 5 percig kell összüt egyszerre játszania.
0: Na és milyen volt a hangulat, milyen volt hallani, amikor 700 citerás játszik egyszerre?
1: Hú, hát igen, a főpróbán elég megdöbbentő volt, hogy mekkora tömeg, és hogy milyen nagy a hang. Ezért nehéz is volt kivitelezni a főpróbát, mert a főmesterünket nem hallottuk annyira, de a hivatalos Guinness Rekord kezdetére minden megoldódott, és hatalmas nagy élmény volt 700 citerás között lenni, és összeciterázni, egy levegőt levegőzni, és ugyanazt a dalt énekelni.
0: Na, de egyébként 700 citerás az rengeteg, hát gondolom azért ezt nem is volt olyan könnyű megszervezni, de azért hely volt, szóval elfértetek.
1: Igen, hát az eredeti helyszín az a Hősök tere, de mivel a BL döntő, ami ma van, Budapesten ott volt, és ott lesz vetítve. Ezért úgy döntöttek, hogy a Budai Vár Oroszlános udvara lesz az új helyszín, ami még különösen, különös értelmet ad az egész, mert hogy a Budai Vár és a Budai Várnak az Oroszlános udvara egy fokozottan védett történelmi helyszín, és hát mi is ma történelmet írtunk.
0: Azt mindenképp, és egyébként ugye voltak kísérő programok is tovább, akkor most ott tart még a buli, vagy vannak még valami koncertek, vagy mik most ott a tervek?
1: Igen, hát itt 1 órától már zajlik az élet, 1 órakor kezdődtek el a rendkeresek, a regisztráció, és folyamatosan népzenei kínálattal látnak el bennünket. Volt gasztronómiai kínálat is a fellépők számára szervezve, és most jelen pillanatban a Pannonia Citera zenekar mutatja be produkcióját, akik alapjáraton szervezték, illetve segítettek megszervezni az egész eseményt, segítették megszervezni, és mindemellett még a BL döntő himnuszát is előadták, Igen, népzenei feldolgozásban, ez is nagyon jó, és hát nagyon jó élmény volt.
0: Hát igen, ugye BL döntő is van, akkor gondolom, majd azért vettek egy-két pillantást a stadion felé, vagy esetleg a városközpont felé?
1: Később igen, hát hatalmas a tömeg Budapesten. Nem tudjuk, hogy hogyan lesz ez kivitelezve, de mindenki kíváncsi rá, hogy mi zajlik és mi fog zajlani. Szóval igyekszünk, de hát nem ígérhetünk sokat.
0: Na hát minden esetre akkor gratulálunk az új Guinness világrekordhoz, és hát örülünk akkor, hogy muravidéki résztvevők is hozzájárultak ahhoz, hogy meglegyen, és hát akkor le a kalappal a völgyi falusiak előtt, és akkor nektek is szól a gratuláció, és köszönjük szépen, hogy szakítottál ránk egy kis időt.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: És akkor további jó szórakozást kívánok Budapesten, és hát ünnepeljétek meg akkor a Guinness világrekordot.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Jó szórakozást továbbra is. Tehát kedves hallgatóink, Orrád Matyit hallhattuk ugye Budapestről, akik ott voltak és részt vettek a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordja felállításában a Budai Vár Oroszlános udvarán, és hát ugye hallhattuk, hogy ott volt akkor a taps, ez azt jelenti, hogy akkor jött a hivatalos bejelentés is, úgyhogy megvan az új világcsúcs, úgyhogy le a kalappal előtte, és Muravidék is kivette belőle szerves részét Völgyi falu révén, úgyhogy gratulálunk még egyszer, és most egy kis zenével folytatjuk, pontosabban jön Nagy Edmond, utána pedig akkor érkezik majd a TEK műsor.

Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Következzenek technológiai újdonságaink. Videónézés közben nem ritka, hogy az ember szívesen megosztana egy részletet az ismerőseivel anélkül, hogy az egész tartalmat át kellene küldenie és elmagyaráznia, hogy mettől meddig található az adott részlet. Erre találta ki a YouTube még évekkel ezelőtt azt a funkciót, amivel könnyen ki lehet ragadni egy részletet a nézett tartalomból, majd elküldeni azt a barátoknak, ismerősöknek. Ilyen igénye azonban nem csak a videók, hanem például a podcastok esetében is lehet az embernek. Ezt ismerte most fel a Spotify. A cég egy olyan funkciót készített, ami nagyban hasonlít a YouTube megoldására. A felhasználók ezentúl egy új ikont találhatnak a podcast epizódok lejátszási oldala alatt a mobilos alkalmazásban. Ez egy ollót ábrázol, amivel ki lehet jelölni a tartalom mely részét szeretné kivágni az ember, hogy külön el tudja menteni azt. Ezeket aztán a felhasználók megoszthatják egymással a Spotify beépített üzenetküldőjén, vagy más szolgáltatásokon keresztül. A funkció egyelőre nem érhető el, a Spotify ígéret szerint a világ minden részén elérhetővé teszi azt az ingyenes verziót használók és az előfizetők számára is. Ugyanakkor első körben csak néhány kiválasztott podcast esetében lehet klippeket készíteni, a cég azonban ígéri, később kiterjeszti majd ezt a lehetőséget. A Google néhány napja jelentette be, hogy alaposan átalakítja a keresője működését, az eddigieknél is több mesterséges intelligencia funkciót építve abba. Az újabb átalakítás vegyes fogadtatásra talált. Az interneten sokat kritizálják a Google-t a lépésért. Az elégedetlenség mértékét jól szemléltetik a rivális kereső, a DuckDuckGo adatai, miszerint a Google I.O. konferenciát követő héten jelentősen megnőtt az Egyesült Államokban az érdeklődés a szolgáltatások iránt. Az emberek tehát még ha csak idéglenesen is, de keresik az AI-jal kevésbé átitatott kereső szolgáltatásokat. A DuckDuckGo nyilvántartása szerint a Google bejelentést követő 6 napon átlagosan 18,1%-kal nőtt az érdeklődés a keresőjük iránt. Az új felhasználók többsége iPhone felhasználó. Az iOS-es telepítések átlagosan 33%-os növekedést mutattak az előző héthez mérten, és ez is május 25-én tetőzött 69,9%-kal. Egyelőre nincs szó globális trendről, mivel a Google kereső első körben az Egyesült Államokban fog alaposan megújulni. A Google piaci részesedése ugyanakkor óriási, így egy ilyen kisebb megingás sem tudja tartósan megrengetni. Ahhoz, hogy ez érdemben meg tudjon változni, nagyon sok dolog együttállására lenne szükség. Egy operációs rendszer főverzió utolsó frissítései rendszerint már nem tartogatnak nagy újdonságokat. Azonban az iOS 26.6 első bétájában felfigyeltek valami érdekesre. A kódban kutakodva olyan figyelmeztetésre bukkantak, amely arra utal, hogy van egy plafon a letiltható mobil számok terén. Ez alapvetően egy rendkívül hasznos funkció, legyen szó a telefonos porszívó ügynökök, vagy mondjuk zaklatók letiltásáról. Az nem világos, hogy hány telefonszámot lehet letiltani az iOS 26.6-ban, és az is benne van a pakliban, hogy a limit eddig is létezett, csak annyira magas volt, hogy az Apple nem érezte indokoltnak egy külön figyelmeztetés beleírását a rendszerbe. Az Apple támogatási oldalain megjelent felhasználói beszámolók szerint elég magas limit után szól a rendszer, van akinél 20 000 letiltott telefonszám kellett ehhez, míg másnál 8 000 is elég volt a megjelenéséhez. Bárhogyan is úgy tűnik, a cég még mindig rendkívül sok telefonszám letiltását engedélyezi az iPhone-okon. Amennyiben valaki mégis eléri a plafont, arra kéri az iOS, hogy távolítson a listáról telefonszámokat az újabbak letiltásához. A rendszer tesztelése még csak most kezdődött, ami azt jelenti, hogy a stabil változat leghamarabb hetek múlva jelenhet majd meg. A török Karsan járműgyártó önvezető buszába hétfőn a svédországi Göteborgban hátulról belerohant egy villamos, alig egy órával azután, hogy megkezdte a fizető utasok szállítását, közölte a város tömegközlekedési vállalata. A busz fékezett és a villamos belerohant. A baleset felveti annak az aggályát, hogy az önvezető járművek mennyire képesek helytállni a városi forgalomban. Ez ráadásul éppen akkor történik, amikor Göteborg egy éves kísérleti programot indított az önvezető tömegközlekedés bevezetésével, a Karsan E-Attack buszainak felhasználásával. A Karsan keddi közleményében bejelentette, hogy a baleset részleteit jelenleg vizsgálják. Az első megállapítások alapján úgy tűnik, hogy az eset a városi forgalom keretében bekövetkezett közlekedési baleset, és nem az önvezető rendszerrel kapcsolatos probléma. Az SVT közszolgálati csatorna honlapján közzétett felvételeken látható a busz sérülése, valamint a jármű hátulján elhelyezett felirat tartsanak távolságot. A busz hirtelen fékezhet. Az ütközés körülményeit kivizsgálják. A buszon biztonsági sofőr is utazott, aki szükség esetén készen állt átvenni az irányítást.
Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Hát jelenleg ugye Muravidéken felhős borult az égbolt, miközben pedig Budapesten nem csak hogy született egy új Guinness világrekord, hanem ugye lesz BL döntő is, amit ugye szintén hallhattunk, tehát azért eléggé nagy a nyüzsgés forgás most Budapesten. Na egyébként megvannak már a kezdő 11-ek is a két csapatnál, a Paris Saint-Germain, Safonov, Hakimi, Pancho, Marquinhos, Mendes, Jean Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Due, Dembele, Kvaratskhelia felállásban fog majd kezdeni, miközben az Arsenal Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hinkapi, Rice, Luis Kelly, Ödegaard, Saka, Havertz és Trossard 11-essel vág neki a BL döntőnél. Az Arsenal érdekes, hogy az előzetes kezdőbe várt sérülésben állítólag felépült Jürgen Timber a kispadon kezd, ugyanúgy mint Eberechi Eze és Viktor Gyökeres is. Na minden esetre pedig már a szurkolók is lassan éreznek, és hát ugye a Paris Saint-Germainnek a szurkolói már mind megérkeztek, az Arsenal szurkolói most így lassan érkeznek, legalábbis a friss híradások szerint, na minden esetre pedig ott lesznek majd akkor bizonyára ugye a kezdésre, hogy akkor buzdítsák a csapatukat. Úgyhogy hamarosan kezdődik majd a BL döntő is, 28 perc múlva egyébként, tehát ugye 18 órakor. Most viszont mi megyünk tovább a TNT-vel és Teddy Swims-szel, utána pedig jönnek a gyerekgondolatok.

0: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
1: Bujócskát.
0: Itt a csoportteremben?
1: Nem, kint.
0: Kint? Lehet bujócskázni?
1: Igen.
0: És Miha, mit tudtok még?
1: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
0: Ezt mind lehet kint, Szofi?
1: Igen.
0: Te még hozzátennél valamit?
1: Igen.
0: Mit játszhattok még kint?
1: Játszhattunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen gyújtázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
0: Mondjátok a bujócskát, akkor hova lehet a leginkább elbújni az óvi udvarán?
1: A domb után.
0: A domb mögött?
1: Igen.
0: Nem lehet észrevenni a másikokat?
1: Nem.
0: Nem lehet?
1: Nem.
0: Nem? Ha elbújtok, akkor aki a hunyó, az sokáig keresi a többieket?
1: Igen.
0: Volt már olyan, hogy valaki nagyon sokszor hunyt egymás után, de nem találta meg a többieket?
1: Nem.
0: Nem? Könnyen megtalálnak azért benneteket?
1: Igen.

Na, a Bajnokok Ligája döntő azért tud érdekes sztorikat is előhozni, mint amiről például az Index is ír, ugyanis életveszélyes állapotban szállította a kórházba egy brit férfit szombat délután, aki elektromos rollerrel esett el a városban. Az orvosi ellátás ellenére a férfi önkényesen elhagyta az egészségügyi intézményt, mindössze azért, mert nem akarta lekésni a BL döntőt. A rendőrség jelenleg is keresi a férfit, az illetékesek felvették a kapcsolatot a hozzátartozóival is, mert a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége. Tehát úgy gondolt egy angol szurkoló, hogy életveszély ide vagy oda, ő megy BL döntőt nézni. Hát reméljük, hogy megtalálják, és akkor tudnak neki majd segíteni. Jönnek a vadfruttik, lehetek én is.

Lehetek én is, és a vadfruttik volt, tehát ez hamarosan pedig ugye kezdődik majd a Bajnokok Ligája döntő 18 órakor kezdődik majd az Esti Krónika, és itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket. Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Június 1-én kezdődik a 4. Jánosa kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása.
1: Szlovénia hétfőn megkezdi az 5. generációs szlovén útlevélnyomtatványok kiadását.
2: Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valójában egy sportünnep legyen.
1: Lángokban állnak a határmenti régiók az orosz-ukrán fronton.
2: Sikeresen földet ért Peking idő szerint 20 óra 11 perckor a Szentcsó 22 űrhajó.
1: A rövid bevezető után már is rátérünk a részletes jelentésekre. Számítunk figyelmükre. Natasha Pirce, muszár köztársasági elnök hétfőn finn kollégája Alexander Stubb meghívására munkalátogatásra utazik Finnországba.
2: A vezetők megvitatják a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés bővítési lehetőségeit, valamint véleményt cserélnek a világ, különösen Ukrajna és Közel-Kelet jelenlegi biztonsági helyzetéről.
1: Jánosz Jánosa miniszterelnök egy sor bejegyzésben mondott köszönetet a megválasztásához gratuláló külföldi vezetőknek.
2: Pénteken Jánosa az X közösségi oldalon közzétett külön bejegyzéseiben hálát fejezte ki az uniós intézmények vezetőinek, köztük Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, biztosítva őt arról, hogy Szlovénia továbbra is megbízható és elkötelezett partner lesz a versenyképes és biztonságos Európai Unió építésében. A miniszterelnök köszönetet mondott Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének, Robert Metzolának, az Európai Parlament elnökének és Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének is. Közös értékeink és a biztonságos, virágzó és szabad Európáról alkotott jövőképünk továbbra is munkánk alapját képezi, üzent az Európai Néppártnak, hozzátéve, hogy örömmel tekinti az EPP politikai csoportján belüli együttműködésükre. Jánosa egyúttal köszönetet mondott a szomszédos országok vezetőinek, nevezetesen Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek, Christian Stoker osztrák kancellárnak és Andrej Plenković horvát miniszterelnöknek, kiemelve a jó együttműködés fontosságát mint a szomszédok között, mint Európán belül. A Nyugat-Balkán vezetőinek Milojko Spajic montenegrói, Albin Kurti koszovói és Krisztián Mickovski macedóniai miniszterelnöknek mondott köszönetében hangsúlyozta, a Szlovénia továbbra is elkötelezett a régió országainak európai úton történő támogatása mellett. Jánosa bejegyzésében fejezte ki hálát Julia Svridenko ukrán miniszterelnöknek is, hangsúlyozva Ukrajna folyamatos támogatását az Oroszország elleni háborúban. Az említetteken kívül Jánosa köszönetet mondott Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és Svetlana Tikhanovskaya fehér orosz ellenzéki vezetőnek is. A magyar kormányfő nevét nem találjuk a bejegyzések címzetjei között, de mint a Mladina megírta, Jánosa nem gratulált Magyar Péternek a magyarországi választások győztesének. Ami érthető, hiszen az áprilisban megbukott Orbán Viktor több százmillió forinttal segítette a szélsőjobboldali szlovén párt vezért. Az, hogy a Fidesz és az SZDSZ segíti egymást, 2011-ben derült ki először, amikor a magyar kormány az új média törvény miatt nemzetközi ösztönz alá került.
1: Az uniós helyreállítási és ellenálló képességi terv 2021-es elindítása óta Szlovénia 1 milliárd 770 millió eurós forrást kapott a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból, ami az összes rendelkezésre álló forrás 85%-át teszi ki.
2: Szlovénia mind az 5 kifizetett igénylés esetében a lehető legmagasabb összeget kapta, mivel az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy az ország teljesítette az összes kapcsolódó mérföldkövet és célt. A helyreállítási és reliencaépítési terve végrehajtásához kapcsolódó valamivel több mint 1400 projektből összesen 510 fejeződött be.
1: Ma került sor a Ljubljanai Pogácsár téren a hagyományos Városi Vidék Szlovén Tanyák Finomságai című rendezvényre, ahol mezőgazdasági termékek kóstolója várt a látogatókat.
2: A rendezvény keretében a családi gazdaságok tagjai 40 standon mutatják be portékáikat, a látogatók pedig többek között Idria és Likrofit is megkóstolhatnak. Szlovéniában a városi vidék koncepciója tökéletesen ötvözi a modern városi életet és a hagyományos falusi vendéglátást. Ljubljana közvetlen szomszédságában és a helyi piacokon autentikus tanyas ízeket, kézműves sajtokat, házi kolbászokat és friss zöldségeket kóstolhatnak az érdeklődők.
1: Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában.
2: Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. A kormányfő azt írta, örömmel tölti el, hogy az UEFA által a kormány rendelkezésére bocsátott jegyeknek köszönhetően 7 gyermekvédelmi gondozásban élő kisgyermek személyesen is részt vett a rangos futballeseményen. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Megjegyezte, hogy soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban. A Paris Saint-Germain és az Arsenal a Puskás Arénában csap össze, ami a jelenlegi és a volt miniszterelnök is a helyszínen fog követni. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter és elődje Orbán Viktor is ott ül majd a közönség soraiban. Mindkettőjüket az Európai Labdarúgó Szövetség hívta meg a mérkőzésre. A protokoll szerint Magyar Péter, Alexander Čeferin UEFA elnök, valamint Sányi Sándor, Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke mellett nézi majd a mérkőzést. Orbán helyét egyelőre nem tudni.
1: Hétfőtől a rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén közúti ellenőrzést tervez. A Magyar Egyenruhások az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, a Roadpol, június 1-e és 7-e között Two Wheelers elnevezéssel hirdetett razziájához csatlakoznak.
2: A rendőrség ezúttal elsősorban a motorosokkal foglalkozik, láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásainak megfelelő használatát ellenőrzi majd.
1: A müncheni repülőtéren szombat reggel leállították a járatokat egy feltételezett drón észlelés miatt, írta Reuters német sajtóértesülésekre, köztük a Bild beszámolóira hivatkozva.
2: A Fókusz nem sokkal később arról számolt be, hogy a forgalom újraindult. A müncheni repülőtér indulási oldala szerint délelőtt 10 órakor több, de nem az összes járat késve indult vagy törölve volt.
1: Tavaly 11% volt azon 15 és 29 év közötti fiatalok aránya az EU-ban, akik se nem dolgoznak, se nem tanulnak, és semmilyen képzésben nem vesznek részt, ami 0,1%-ponttal kevesebb, mint 2024-ben, és 4,2%-ponttal kevesebb, mint 2015-ben.
2: Szlovénia 7,6%-os számarányával a három legalacsonyabb ilyen fiatalok arányával rendelkező ország közé tartozik, jelentette be a Eurostat. Ugyanilyen aggasztó, hogy 2023-ban a globális fiatalok több mint egyötten nem volt foglalkoztatott, nem tanult és nem vett részt képzésben. Őket NEET fiataloknak, az angol rövidítésből Not in Education, Employment or Training is nevezik. A tanulmányból kiderült, hogy ez a csoport veszélyeztetett társadalmi kategória, a teljes kutatási mintának pedig 5%-át teszik ki, és a legtöbben 20-24 év közöttiek.
1: Szombaton ukrán drónok vették célba Oroszország délnyugati határmenti területeit. A belgorodi területen fekvő Okjabrjelszki településen végrehajtott támadásokban 3 ember életét vesztette, egy pedig megsebesült.
2: A Rosztov és a Krasznodári területen csapás érte egy tartályhajót, valamint egy olajraktárat is. A keletkezett tüzeket azonban sikerült megfékezni, így nem történt környezetszennyezés. A rosztovi kormányzó tájékoztatása szerint a helyi légvédelem mintegy 50 ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán. A konfliktus a nemzetközi hajózást is érintette. A Fekete-tengeren egy Odesszából induló teherhajót ért a dróncsapás, amelynek következtében 2 török állampolgár megsebesült. Eközben az orosz erők is intenzív támadásokat indítottak Ukrajna ellen. Harkiv megyében 18 dróncsapást regisztráltak, amelyek 2 ember életet követeltek. A támadások során lakóépületek, mezőgazdasági területek és az áramhálózat is megrongálódott. Szumi megyében egy vasútállomást ért találat, ahol egy ember életét vesztette. A frontvonalhoz közeli Zaporizzsia megyében több mint 140 csapás ért különböző településeket. Szintén jelentettek sebesülteket és infrastrukturális károkat Poltával, valamint Herson megyéből. Az utóbbiban egy többszintes lakóépületet ért találat.
1: Ismét rakétával lőtték libanoni területről Izrael északi részét az izraeli hadsereg szombati tájékoztatása szerint. A támadást saját közlés szerint a Hezbollah libanoni síta mozgalom hajtotta végre.
2: Az izraeli hadsereg a közösségi médiában közzétett üzenetében azt közölte, hogy a rakéták zömét még a levegőben megsemmisítették, egy azonban Kiryat Smona környékén csapódott be, áldozatokról nem tudni. Közben az izraeli hadsereg 7 dél-libanoni település lakosait szólította fel távozásra, Avia Kedri, a hadsereg szóvivője pedig azt mondta, a térségben tervezett offenzíva válasz a Hezbollah akciójára. Kiemelte, hogy veszélybe kerülhet mindenki, aki az iránbarát mozgalom létesítményének közelében tartózkodik.
1: Záró hírünkben arról, hogy sikeresen földet ért pénteken, pekingi idő szerint 20 óra 11 perckor a Shenzhou 22 űrhajó visszatérő egysége fedélzetén a Shenzhou 21 küldetés 3 kínai űrhajósával, jelentette a kínai állami televízió és a kínai űrügynökség.
2: A Shenzhou 21 legénysége 2025. november 1-én érkezett meg a Tianqing kínai űrállomásra. Az űrhajósok 210 napot töltöttek az űrben, amelyel új kínai rekordot állítottak fel egyetlen személyzet leghosszabb folyamatos űrbeli tartózkodásában. A kínai űrügynökség közlése szerint a küldetés teljes sikerrel zárult. A rekordot jelentő küldetés során a legénység 3 űrsétát hajtott végre, megvizsgálta a Shenzhou 20 visszatérő kapszulának egyik ablakát, valamint űrszemét elleni védelmi eszközöket telepített az űrállomáson. Emellett több rakománykezelési műveletet is végrehajtott, és számos tudományos kísérletet folytatotta a mikrogravitációs fizika, az anyagtudomány, az élettudományok, az űrorvoslás és az űrtechnológia területén.
0: Sport.
1: Egyelőre még nem dőlt el, hogy melyik lesz a 10. első ligás labdarúgó csapat a következő 2026-27-es szezonban. Az első selejtező mérkőzésen ugyanis nem született gól. A Primorje hazai pályán ugyan fölényben játszott, de a Napta 0-0-ás döntetlennel tért vissza Ajdovcsinából. A visszavágó vasárnap 17 órakor kezdődik Lendbán. Teja Belák kiemelkedően kezdte a Koperi World Challenge kupa döntőjét. A 32 éves ljubljanai tornásznő ugrásban megvédte tavalyi győzelmét, és 13,533 ezret ponttal magabiztosan múlt a felül versenytársait. Belák első helyezése után Luka Bojánc újabb örömet szerzett a Bonifika sportcsarnok lelátóin szurkolóknak. A 28 éves tornász bronzérmet szerzett gyűrű gyakorlatával. Zsiga Linhocsévár minden versenytársát megelőzve győzött a Taceni vadbizi evezős világkupa nyitófutamán. Luka Božić a harmadik helyet tette teljessé a szlovén sikert. Korábban a női kenusok között Eva Alina Hocsévár a második helyen ért célba, ezzel kiegészítve pénteki győzelmét. Lea Novák a nyolcadik helyen végzett. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjével kapcsolatban tett közzé bejegyzést Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, örömmel tölti el, hogy az UEFA által a kormány rendelkezésére bocsátott jegyeknek köszönhetően 7 gyermekvédelmi gondoskodásban élő kisgyermek személyesen is részt vehet a rangos futball eseményen. Ha ma este az Arsenal nyer a Puskásban, akkor a szupergazdag angol Premier League besöpri mind a 3 kupa győzelmet. Arne Slot, a Liverpool 2 éve érkezett edzője azonnali hatállyal távozott az Anfieldről. A klub szombat délben a közösségi oldalán jelentette be a hírt, a tulajdonosi csoport egy hosszabb nyilatkozatban méltatta a holland vezetőedző munkáját, kiemelve, hogy rendkívül nehéz döntést hoztak. A közlemény ugyanakkor egyértelművé tette, a vezetőség szerint a klub fejlődése érdekében elengedhetetlen az irányváltás.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka változóan felhős lesz az ég. Elszórtan leginkább Szlovénia északkeleti részén záporokra, szivatarokra is számítani lehet. Legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 10-16 fok között alakul. Vasárnap elente még jobbára derült lesz az ég, majd a napközben egyre több felhős sodródik fölénk, amelyből délután főként Nodrászkon helyi záporok, néhol zivatarok várhatók. A legmagasabb napi hőmérséklet 24-31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt negyed órában a hírügynökségek szombati jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét!

22 perc telt el a mérkőzésből, a Bajnokok Ligája döntőjéből, és az 5. percben Kai Havertz révén az Arsenal megszerezte a vezetést, tehát jelenleg a mérkőzés állása 0-1. És hát ugye a Paris Saint-Germain lemaradásban van, ilyenkor mit kell csinálni, ugye támadni. Csinálják is. Egyébként a labdabirtoklás százalékos aránya nagyjából a 20. perc környéken 80-20 volt a Paris Saint-Germain javára. Ez csak így érdekesként, viszont az eredmény egyelőre még az Arsenalnak kedvez, tehát a londoniaknak, de hát ugye azért még sok van hátra ebből a mérkőzésből. Mi most Vastag Csabával és Budapest Bárral megyünk tovább, utána jön a Tini Express ismétlése.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
3: Biztos?
1: 100%.
2: Szólunk magunkról.
1: Az életünkről.
2: Az iskoláról.
1: A kihívásokról.
2: Az eredményekről.
1: A nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
1: Tini Express.
0: Tini Express.
4: Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben. Tüske Leona vagyok.
5: Én pedig Ménert Aisa a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolából.
4: Mai műsorunkban ismét egy csodás magyarországi városról szólunk, amelyet nemrég mi is megtekinthettünk.
5: Ma Sopronba kalauzolunk el benneteket.
4: Emellett pedig hallhattok érdekességeket is erről a városról.
5: Valamint könyv és filmajánlót.
4: Vágjunk is bele!
0: Tini Express!
1: Tini Express!
6: Tini Express!
1: Tini Express!
0: Tini Express!
5: Kedves hallgatóink! Hallottatok Magyarország leghűségesebb városáról? Tudjátok, melyik az?
4: Aki Sopronra gondolt, az bizony jól sejtette. Igen, ezt a város nevezik a leghűségesebb városnak. Aisa, kérlek mondd el, hogy miért?
5: A Magyar Országgyűlés 1922-ben a leghűségesebb város címmel jutalmazta Sopront. A várost a trianoni békeszerződés megkötése értelmében Ausztriának ítélték oda. Ezzel a lakosság nem értett egyet, népszavazást hirdettek meg, amelyen úgy döntöttek, hogy Magyarország része legyen Sopron.
4: Nos, ezért nevezik Sopront a leghűségesebb városnak. Mi múlt héten kirándultunk oda. Amikor megérkeztünk, megnéztük a Kecske templomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt. Aisa, neked hogy tetszett a város? Melyik része volt a legérdekesebb?
5: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
4: Közben mi még elmentünk a McDonald'sba is, aminek nagyon örültünk.
5: Nagyon érdekes volt hallani, hogy azért nevezték el a tűztornyot, mert onnan figyelték meg, hogy hol van tűz.
4: Láttuk például a zöld követ is, amikor a tűztorony alatt mentünk át.
5: Sopron egy kicsit hasonlít a muravidéki városokhoz, és olyan szempontból, hogy az is hivatalosan is kétnyelvű. A házakon kétnyelvűen volt kiírva az utcáknak a neve, mert ott az osztrák is hivatalos nyelv.
4: Én amúgy most voltam harmadjára Sopronban, és mindig jól érzem magam. Aisa, te már jártál ebben a városban?
5: Igen, én már többször is jártam Sopronban, de jó volt újra megnézni, mert szerintem nagyon szép ez a város.
4: A kirándulásra pedig ezúttal az iskolánkkal mentünk. Reggel 6:30 indultunk a busszal, amit mindig nagyon élvezünk, és este 7 után értünk haza.
5: Szeretem az osztálykirándulásokat, mert nagyon sokat beszélgethetünk a barátainkkal, és jó megnézni egy új helyet.
4: Én is nagyon szeretem őket.
5: Ez is egy egészen jó kirándulás volt, hiszen mindenki jól érezte magát, és megnézhettem a Széchenyi kastélyt nagy szemükkel.
4: Ennyit az osztálykirándulásról. Most pedig jöjjön néhány érdekesség Sopronról.
7: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
5: Már a műsorunk elején elmondtuk nektek, hogy Sopronnak miért adományozták a leghűségesebb város címet.
4: Nem biztos azonban, hogy mindannyian ismeritek a részleteket, hogy miképpen is alakult ez így.
5: Az első világháborút lezáró 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés Sopront és környékét a későbbi Burgenlanddal együtt Ausztriának ítélte.
4: A soproniak zöme nem nyugodott bele a döntésbe.
5: Ezért kiharcolták a népszavazást.
4: 1921. december 14-e és 16-a között bonyolították le azt.
5: Sopron lakosságának 72,8%-a Magyarország mellett döntött. Így Sopron és közvetlen környéke, ami 8 községet jelent, Magyarországon maradt.
4: A Magyar Országgyűlés 1922-ben a leghűségesebb város címmel jutalmazta Sopront.
5: A magyar kormány 2001-ben december 14-ét a hűség napjává nyilvánította.
4: Sopronban hagyományosan december 14-én adják át a város legrangosabb kitüntetéseit.
5: Tudtátok, hogy Sopronban található Magyarország legrégebbi orgonája?
4: A helyiek által Kecske templomként ismert Nagyboldogasszony templomban található az ország legrégebbi, ma is működő templomi orgonája.
5: Tudtátok, hogy a város jelképeként ismert 58 méteres tűztorony nem csak tűzjelzőként funkcionált, de egykor börtön is volt?
4: És arról hallottatok, hogy a város déli oldalán található hűségkaput az 1921-es népszavazás emlékére alakították ki?
5: Tudtátok, hogy a városban található a csodás Lenk villa, amelynek kertjében síremlékek vannak?
4: Egykor a soproni Berzsenyi Dániel gimnázium mögött egy evangélikus temető volt. A 20. század elején felszámolták a temetőt, a nemesi és polgári síremlékek egy részét áthelyezték az 1886-ban megnyitott Balfi utcai temetőbe.
5: 39 sírkövet pedig a Lenk villa kertjébe helyeztek át.
7: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
4: Ma egy különleges kiadást ajánlunk a figyelmetekbe Joanne Yi szerzőtől.
5: A könyv címe Az összes többi holnap.
4: Halljuk, miről szól.
5: Winter Moon a koreai-amerikai lány középiskolás kora ellenére nagyon is határozottan látja a céljait.
4: Minél több pénzt összegyűjteni, aztán fogni imádott nagymamáját és elinnen, el a számító anyjától. A szűkös kis albérletből, a szürkeségből és irányvilágot látni.
5: Csak hogy az élet nem segítő kezet nyújt felé, hanem inkább újabb akadályokat gördít elé.
4: Oda lesznek a megtakarításai, elveszíti a legfontosabb szemét az életében, és még az apjának is most jut eszébe 15 év után, hogy felmelegítse vele a kapcsolatot.
5: Ám amikor élete teljes mértékben romba dől, számot kell vetnie, és újra kell értelmeznie a családi és baráti kapcsolatait.
4: Talán mégis van még, akinek számít.
7: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
4: Egy akció vígjátékot mutatunk be nektek.
5: Címe Birka krimi.
4: Vajon miről szólhat ez a koprodukciós film?
5: Már is kiderül.
4: Mit tehet egy magányos birkapásztor a végtelenül zöld angol réteken?
5: George például azzal szórakoztatja magát, hogy esténként krimiket olvas fel anyájának.
4: Így aztán, amikor holtan találják, a kosok, birkák és kisbárányok tudják, mit kell tenniük.
5: Mivel a békés angliai falu rendőre nem készült fel ilyen rendkívüli helyzetre, ők maguk látnak neki a nyomozásnak.
4: És nem csalta szimatunk. Valóban büntény történt, a szálak egyre kúszálódnak, mindenki gyanús és senki sem ártatlan.
5: A gyapjas Sherlockok és bégető Poirotok azonban jól ismerik a krimik szabályait, és mindenre hajlandóak, hogy kinyomozzák szeretett pásztoruk halálának okát.
4: Ez tehát a Birka krimi.
0: Tini Express!
1: Tini Express!
7: Tini Express!
1: Tini Express!
0: Tini Express!
5: Kedves hallgatóink, ennyit készítettünk a Tini Expressbe.
4: A műsorban Ménert Ajsa és Tüske Leona volt veletek a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
5: Jövő héten is számítunk a figyelmetekre.
4: Kellemes hetet kívánunk nektek!
5: Sziasztok!
0: Tini Express!
1: Tini Express!
7: Tini Express!
1: Tini Express!
0: Tini Express!
2: Kedden.
6: 17 órakor.
2: Biztos.
6: Biztos?
1: 100%!
2: Szólunk magunkról,
6: az életünkről,
2: az iskoláról,
6: a kihívásokról,
2: az eredményekről,
6: a nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
1: Tini Express.
0: Tini Express.

Na, volt egy kis ivási szünet, meg ugye ápolni is kellett, így 6 perc hosszabbítás az első félidő végén, de annak is mindjárt vége lesz, és hát ugye Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 jelenleg a mérkőzés állása. Egyébként pedig a labda birtoklásban 76%-on áll a Paris Saint-Germain, ami azért eléggé nagy százalék, ugye. Na, a délutáni csapat itt a Muravidéki Magyar Rádióban elbúcsúzik önöktől, köszönjük, hogy velünk tartottak, és maradjanak továbbra is az MMR társaságában. Hamarosan majd érkezik ugye a mese, megismételjük majd a Helyzetkép című műsort is, 20 órakor a terepjárót, meg lesz egy kis muravidéki mulatos összeállítás is, itt az MMR-en, meg utána is szól majd a rádió, és érdemes tehát bennünket hallgatni. Na, holnap hajnaltól, pedig akkor ismételten élő vezetett adás is várja önöket, közben pedig ugye akkor, hogy említettük, zajlik a döntő, lassan mindjárt fél idő is lesz, és mondjuk még el azt is, hogy kik voltunk itt önökkel. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, a híreket pedig Oletics Zsuzsanna szerkesztette. Tehát a Paris Saint-Germain Arsenal most van fél idő, úgy tűnik, és akkor 0-1 a mérkőzés állása, tehát Kai Havertz volt az, aki 5. percben megszerezte a gólt. Szép estét mindenkinek is, ha velünk tartanak, jó rádiózást!

0: neki Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemét dombok kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, megállította a kakast. Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt! Dehogy adom, mondta a kakas. Úgy is elég szegény az asszonyom, jó lesz annak. Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Jaj, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukorékolni nagy hangosan. Kukorikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat! Török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta. Kukorikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat! Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítésre, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat! Hát mit volt mit tenni a török császárnak, nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kiskakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat! Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagymérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta. Szíd fel, begyem a vizet! Szíd fel, begyem a vizet! S mindegy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukorékolt nagy begyesen. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat! Ennyi, ilyen, olyan teremtette! Káromkodott a török császár. Hát mégis él az a hitvány kakas! Hely, te szolgáló, fogd meg, s vesd az égő kemencébe! Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Hanem a kakaskát a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni. Ereszd ki, begyem a vizet! Hadd oltsa el a tüzet! Ereszd ki, begyem a vizet! Hadd oltsa el a tüzet! S hát csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukorékolta, hogy csak a torkán kifért. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat! Háj, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát se tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak. Te szolgáló, dobd azt a kakast a darásfészekbe, hadd csipjék agyon a darazsak. Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak sem csipték agyon, mert csak szólt a begyének. Szíd fel, begyem a darást! Szíd fel, begyem a darást! S amennyi darás volt, mind felszitta. Occu szállott egyszeribe a török császár ablakába, s kukorékolt, hogy zengett belé a palota. Kukorikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat.
2: No, megállj, te kakas,
1: mondotta a török császár.
2: Mindjárt nem kukorékolsz te.
1: Parancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát, de tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja a bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutya kölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant az a kakaska.
2: Ne,
1: mondta a török császár, itt most kukorékolhatsz. Hiszen a kakaska nem kukorékolt, csak kotyogott magában.
2: Ereszd ki begye madarást, hadd csípje meg a császárt. Ereszd ki begye madarást, hadd csípje meg a császárt.
1: Kiszállnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, mi csináljon nagy kínjában. Hát mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
2: Erigy!
1: Vidd a kincses kamrába, hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben ő pusztít el engem.
2: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádaslag állott a tenger sok ezüst, arany s gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is.
1: Na hiszen, jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeriben.
2: Szíd fel, begyem a sok pénzt.
1: Szíd fel, begyem a sok pénzt.
2: Felszitt egy kád ezüstöt,
1: meg se kottyant neki.
2: Felszitt egy kád aranyat.
1: No, most volt már valami a begyébe.
2: Felszitt egy kád gyémántot.
1: No, ez éppen elég volt. Uccu, szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott.
2: Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette.
1: Bezzeg azután az asszonynak jó volt dolga, sóra fára nem volt gondja.
2: Még ma is élne, ha meg nem halt volna.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, mesen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
3: Jó éjszakát.
0: Csipámokat!
4: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Modern technológiával a kevesebb permetezés érdekében, avagy mennyire segítheti egy intelligens szőlőültetvény megfigyelő rendszer a muravidéki szőlős gazdák munkáját. Kobiljen ugyanis a Varga borászatnál már néhány éve alkalmazzák a VineSense elnevezésű rendszert, amely a betegségek mihamarabbi észlelésében segít. Műsorunkban a rendszer működéséről Varga Stefán Istvánnal beszélgetünk. Előtte azonban szólunk arról is, hogy milyen volt a muravidék gazdasági teljesítménye 2025-ben. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! A Szlovén Köztársaság közjogi nyilvántartási és szolgáltatási ügynökségének, vagyis az IPESZ-nek a tavalyi évre vonatkozó beszámolójából, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamara hozzáfűzött kommentárjaiból az derül ki, hogy a tavalyi adatok stabil, fejlődésorientált és egyre hatékonyabb muravidéki gazdaságot mutatnak. 2025-ben a Muravidéken 1956 gazdasági társaság működött. Ezek együttes bevétele meghaladta a 4,4 milliárd eurót, ami közel 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatok 133 millió euró nettó tiszta nyereséget értek el, bár ez mintegy 17%-kal kevesebb a rekordnak számító 2024-es eredménynél. A visszaesés fő oka az emelkedő költségekben keresendő. Jelentősen nőttek a bérek, valamint az anyagi és szolgáltatási kiadások is. A jelentés szerint a Muravidék a 12 szlovén statisztikai régió között a negyedik helyen áll az egy alkalmazottra jutó bevétel alapján. Ez az érték meghaladta a 256 ezer eurót. Ugyanakkor a régió továbbra is elmarad az országos átlagtól az átlagbérek és az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték tekintetében. A gazdasági társaságokban dolgozott átlagos havi bruttó bére 2236 euró volt, ami közel 10%-kal alacsonyabb a szlovén átlagnál. Kedvező fejlemény viszont, hogy jelentősen csökkent azoknak a dolgozóknak a száma, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, amelyek nem képesek kitermelni a béreket és az amortizációs költségeket. Még egy évvel korábban több mint 1700 ilyen munkavállalót tartottak nyilván, tavaly ez a szám már 140 alá csökkent. A gazdasági kamara ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a régió gazdasági eredménye továbbra is nagy mértékben függ a nagyvállalatoktól. A teljes árbevétel és nyereség közel felét néhány nagy cég termeli meg, ezért a jövő egyik legfontosabb feladata a kis és középvállalkozások további erősítése lesz. Pozitív eredményeket értek el az egyéni vállalkozók is. A Muravidéken működő vállalkozók tavaly 25 millió euró nettó jövedelmet termeltek, ami 15%-os növekedést jelent. A legjobb eredményeket az építőiparban dolgozó vállalkozók érték el. A vállalkozóknál dolgozó munkavállalók átlagos havi bruttó bére 1652 euró volt, ami 584 euróval kevesebb, mint a Muravidéki Gazdasági Társaságok alkalmazottainak bére. A Muravidéki Gazdasági Kamara szerint a régió legfontosabb jövőbeni feladata továbbra is a magasabb hozzáadott értékű termelés, a termelékenység növelése, a munkaerő fejlesztése, valamint az innováció és az új technológiák támogatása lesz. A jelentés összegzése szerint a Muravidék gazdasága stabil, exportorientált és fejlődőképes alapokon áll. Ugyanakkor a következő években kulcsfontosságú lesz a versenyképesség további erősítése. A modern szőlőtermesztés egyre összetettebbé válik. A változó időjárási minták, a betegségek fokozódó kockázata és az állandó szőlőminőség iránti igény miatt a borászoknak gyorsabb és pontosabb döntéseket kell hozniuk. Ebben nyújt segítséget a VineSense rendszer, amelynek szenzorai néhány éve már a Kobiljai hegyen, a Varga borászatnál segítik a gazdák munkáját. A rendszer működéséről Varga Stefán Istvánnal beszélgettünk.
1: 2024, körülbelül a január táján Toplak Rudolf, a Göntérházi kétnyelvű általános iskola könyvtárosa azzal a hírrel jött hozzám, hogy talált az interneten egy nagyon érdekes applikációt, és pedig egy időjárási mérő állomást, amely összegyűjti az adatokat, és aztán a szülős gazdáknak a telefonra, tehát elküldi, amivel aztán a szülős gazdák valamiképpen meg tudják állapítani, hogy mikor kezdődik a primáris ugye, betegségek, 5 különböző szőlő betegségeknél. Hát én rögtön elmentem az internetre, megkerestem ezt a Vinesensis nevezető applikációt, és megtaláltam Szerbiában, ugye, és pedig Becsében az Outfield Technology cég, tehát a szerbek készítették ezt az applikációt, és egy nagyon érdekes applikáció, mivel hogy Európában, meg a világon is, de hát mondjuk, hogyha Európát veszem, nagyon sok ilyen időjárási mérőállomás működik, de a legtöbbjük az a mezőgazdasági területet szolgálja, ez pedig direkt csak a szőlőszetre van koncentrálva. Itt aztán akkor felvettem a kapcsolatot Vukasin Pejovicsal, aki ennek a vezetője cégenek, és kértünk előszámlát. Hát itt eléggé magas volt az előszámla, 4000 eurós investícióról beszélünk. Ekkor lettem én a Kebelei Borászati Egyletnek az elnöke, és akkor még rákérdeztem a községnél, tehát a Kebelei Község polgármesternél, mennyiben tudja támogatni ezt a projektet. Úgyhogy sikerült nekünk ezt megvásárolni, és pedig úgy, hogy lényegében ez az egész Vinesensis időjárási mérőállomás a Kebelei Borászati Egylet, vagyis lényegében a Kebelei Község tulajdona lett. Utána az a kérdés, hogy mit fogunk kezdeni ezekkel az adatokkal. Vagy elkezdjük ezt valahogyan manipulálni, a szülős gazdákat hülyíteni, ugye olyan üres permetszerrel néhány kört csinálni a szőlőben, és így tovább, vagy pedig, hát én még úgy szeretem, hogy mégiscsak, mint szakember, hogy valamiképpen irányítsuk ezeket, még hát a mai világban ez a szőlészet egy nagyon nehéz korszakot él, hogy valamiképpen a fiatalokat irányítsuk abba az irányba, hogy még mindig érdemes ezt csinálni, meg kell, mert különben az erdő el fogja tényleg lepni ezeket a szép kis lendvai vagy muravidéki dombokat.
0: És lényegében most kicsit térjünk át magára az időjárási állomásra. Hol van ez felállítva, illetve milyen adatokat mér ez az állomás?
1: Azt el kell mondani, hogy a Kebelei Borászati Egylet az egyetlen egyelőre Szlovéniában, mint egyesület, akinek ilyen mérő, tehát ez a Vinesensis mérőállomása van, ezért valamilyen nagyon sok tapasztalatunk nem volt, hogy hány szenzort is kellene megvásárolni. Mi nekirugaszkodtunk, és azt mondtuk, hogy mondjuk egy 3 szenzort vásárolunk meg. Ma, ha megvásárolnánk, én azt mondanám, hogy egy untig elég. 3 szenzort a Kebelin állítottuk föl, és ezeket az adatokat, amelyek a szőlőben történnek, küldi Becsébe, hogy mondjam, és aztán később ez nekünk jön a telefonokra. A telefonon ez ugye le lehet olvasni, egyelőre mi 2024-ben szerb, angol, horvát és spanyol nyelven történt, de én azért vállaltam a fordítást, úgyhogy ez most ma már szlovén és magyar nyelven is le lehet olvasni, úgy az adatokat. Fontos, hogy anyanyelven tudjuk leolvasni a betegségeket, és különösen azokat az üzeneteket, amelyeket ugye kapunk, hogy milyen irányba kell a szőlős gazdáknak dolgozniuk.
0: És melyek azok az adatok, amik lényegében ebben az applikációban akkor megtalálhatók?
1: Tehát az első ilyen fejezet a betegségek és a védelem. Itt mondjuk az első applikációban felsorolja, hogy a peronospora, a lisztharmat, a fekete rothadás, a szürkepenyész és a levél száradási betegségekre mutatja az adatokat. Ebben az évben pedig még egy applikációt kaptunk hozzá, és pedig a szőlőmójról. Aztán az aktuális adatok, ami azt jelenti, hogy nem kell a szülős gazdának elmenni a szőlőbe, néhány kilométerre mondjuk például, hanem csak kinyitja a telefont és megnézi például a hőmérséklet ma, most ebben a pillanatban 25 fok, páratartalom 50%, csapadék az utolsó 24 órában 0 mm, a 7 napon belül például 1 mm, és ami mondjuk nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy január 1-től, tehát ebben az évben eddig még csak 169 mm csapadék esett. Ugyanúgy mondjuk, ami a permetezést illeti fontos, hogy például látjuk, hogy milyen a szél erőssége vagy a sebessége, és ami a szőlősgazdáknak még fontos, a BBCH, vagyis a fenofázis jelenleg 56-57, vagyis mit jelent az, hogy 60-61-nél kezdődik a virágzás. A következő fejezet az az előrejelzés, 9 napra előrejelez, úgy, ami azt jelenti a csapadékot, a maximális, minimális hőmérsékletet, aztán, ami még fontos, az pedig a betegségek. Tehát ezek a betegségek, amelyeket felsoroltam, ez a 6 betegségre, és pedig 0-tól 100-ig, és ha most jelenleg megnézem, azt jelmutatja, hogy 0-0-0 egészen hétfőig, június 1-én, amikor 56%-os lesz a peronospora, vagyis 65%-os a lisztharmat fertőzési nyomás, amikor következek én, hogy elkészítsem ezeket az adatokat, vagyis hogy figyelmeztessem a szőlősgazdákat, hogy igenis június 1-ig mindenképpen ez a két betegség ellen el kell végezni a permetezést. Lényegében figyelmeztetni kell a szőlősgazdákat, hogy ebben az időszakban igenis, hogy még jelent most ebben az évben az első primáris fertőzés. Nagyon fontos, tehát az lenne fontos, hogy pincétől hodosik, minél több szőlősgazda ebben az időszakban, tehát hétfőig megpermetezze a szőlőt. Mi a cél? Hát az a célunk, hogy minimálisan két permetezést spóroljunk meg évente, másrészt, hogy minél kevesebb permetszert, kemikáliát küldjünk ki a természetbe, minél jobban tudjuk megvédeni a méheket, és ilyen hasonló, tehát célokat tűztünk ki magunknak.
0: És lényegében az előbb már említette, hogy ezeken az adatokon nem szeretnének önök maguk ülni és saját használatra használni csak, hanem lényegében szeretnék bekötni a többi szőlőtermelőt is, ami már zajlik is, ha jól tudom, a Muravidéki Szőlőtermelő Egyesületek által.
1: Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szemlélet, ami ezt a programot illeti, ugyanis nekem az a vágyam, hogy pincétől hodosik, vagy legalább Muravidéki területén valahogyan egy ilyen közös program alapján készítsük el a permetezési naptárt, vagyis folyjon a permetezés. Miért fontos ez? Valamikor is gyűjtötték az emberek ugye a különböző adatokat, mint rózsát ültettek a szőlő végébe, vagy Magister Novák Muraszombatban kézileg gyűjtötte össze a napi hőmérsékletét, a csapadékot, és próbálta irányítani. De a mai, ahogy a klíma megváltozott, a maribori adatok, tehát a Mariborban kb. 1200-1500 mm csapadék esik, és hogyha kinyitjuk az internetet, akkor az első adatokat Mariborban tudjuk kapni, ami a permetezést illeti. Ha pedig megnézzük, mint ugye tanár, földrajztanár, és kinyitjuk a 9-es földrajztankönyvet, ott pedig ugye szépen lehet látni, hogy Dobrunak és Hodos területe Szlovénia legszárazabb területe, vagyis lényegében Lendvától Pincig, ami nálunk a csapadék mennyiség kb. 600-700 mm. Ezért a maribori adatok ugye nem relevánsak számunkra. Sokkal fontosabb az, hogy mi itthon ezeket az adatokat összegyűjtsük, de nem elég, hogy vannak adatok, ezeket ugye valahogyan kellene kiküldeni a szőlősgazdáknak. Így mi már a tavalyi év folyamán szerződést kötöttünk a Csentei borászati egylettel és a Dobronaki borászati egylettel, és már küldtük ki ezeket az adatokat. Ebben az évben pedig sikerült még bővíteni ezt a programot, és ennek nagyon örülök, hogy a Lendvai borászati egylet, sőt még annak jobban örülök, hogy Fehér Marika, akit nagyon tisztelek és becsülök, egyben ő most a borászati, Lendvai borászati egylet elnöke, ők is csatlakoztak hozzánk, és hogy lényegében valamiképpen már a nagy célom felé kezdünk jutni, hogy a Muravidék legnagyobb részét már tudjuk ezekkel az adatokkal takarni. Úgyhogy ilyen apró lépésekkel próbálunk előre haladni, ami még talán a csúcs lenne ebben a projektben, és pedig az, hogy ez a három szenzor nem kebelén lenne felállítva, hanem az egyik szenzor például vagy Völgyi faluba Pincén, a másik szenzor mondjuk Lendván, és ez a három szenzor, ugye ahogy kinyitod a telefonodat, látod, hogy milyen különbség van. Ugyan nem lesz nagy különbség, de mégis erre nagyon érzékenyek a szőlősgazdák, ezért is néhány borászati egylet nem tudta megvásárolni, tehát nem azért, mert nincs pénz, nem tudták megvásárolni ezt a digitális tehát programot, vagyis a szenzorokat, mert sok szőlősgazda azt szeretné, hogy a pont az ő szőlőjében legyen fölállítva a szenzor. Pedig úgy gondolom, hogy olyan apró az eltérés, ami mondjuk ezen a teret, hogy mondom, ez a három szenzor már nagyon fontos lenne, és hogy minél szélősebb körben ezek az adatok eljussanak a szőlősgazdákhoz.
0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Vucsák Filip hangtechnikus kollégám segítségét. A mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Május 30-a van, szombat, és Terepjáró következik itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk, mi pedig két témával készültünk az önök számára, és már is akkor itt az első. A Szociális Aktiváció Plusz a munka, család, szociális ügyi és esélyegyenlőségi minisztérium kezdeményezése, amit a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió szociális alapja finanszíroz. A héten befejeződött a harmadik csoportfoglalkozás, amely a roma nőket karolja fel. Cigán Szilvia összeállítása.
2: A Szociális Aktiváció Plusz a munka, család, szociális ügyi és esélyegyenlőségi minisztérium kezdeményezése, amelyet a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió szociális alapja finanszíroz, a projekt pedig egy év múlva fejeződik be. A Szociális Aktivációs Plusz program harmadik modulja elsősorban a roma nőket karolja fel. A programot a Muraszombati Népi Egyetem, a Mozaik Társadalmi Befogadás Segítő Egyesület támogatásával a Lendvai Népi Egyetem valósította meg. A 6 hónapig tartó, illetve decemberben kezdődő és a héten befejeződött folyamat záró rendezvényén bemutatták tevékenységeiket, benyomásaikat. A konkrét termékekből, a résztvevő nők kezei alól kikerült divat ékszerekből pedig kiállítást készítettek. Rahela Hojnik-Kenenc, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója.
3: Most zárult a harmadik csoport tevékenysége, előtte már 2 megvalósítottunk. A roma nők nagyon szorgalmasak, jöttek a foglalkozásokra, s most először egy 100%-os részvétellel is dicsekedhetünk. Az egyik hölgy ugyanis a program mind a 288 órán jelen volt. Úgy tudom, hogy heten több mint 80%-os részvétellel zárták a csoportfoglalkozást. A program célja a munkapiachoz való közeledés, valamint a bármilyen munkakészség fejlesztése. Végeredményben ebből a csoportból egy közhasznú foglalkozás született. 2 a munkáltatóknál szereztek konkrét tapasztalatokat. Néhányan pedig párhuzamosan oktatásban is részt vesznek. Véleményem szerint a szociális aktivációval megvalósítjuk az összes országos szinten meghatározott mutatót.
2: Az, hogy a Szociális Aktiváció Plusz program harmadik szakasza is sikeres volt, köszönhető Horváth Natásának, aki a hosszúfalusi roma településen elsőként egyengeti nem csak a nők, hanem a roma közösség valamennyi tagjának sorsát. Rádiónknak a program kivitelezését részletezte.
4: V prvem modulu se spoznavamo in pač ugotavljamo kakšne kompetence imajo.
3: Az első modul az ismerkedés és a kompetenciák feltérképezésére szolgál. A második modulban a gyakorlati képesítés következett a munkaadóknál. Azok, akik ezt választják, 96 órás próbamunkát végezhetnek az adott munkahelyen. A többiek a program keretében munkaképesítési projektet valósítottak meg. Az idén divatékszert készítettünk, s a nők nagyon igyekeztek, és saját készségükhöz képest készítették el a bizsút, ami a kiállításon is látható. A harmadik modul pedig a munkapiacra való felkészítés, és amint az imént elhangzott, az egyik résztvevő a közhasznú munkák révén kapott állást. A nők nagyon szorgalmasan jártak el a foglalkozásokra, a hiányzásnak mindig volt nyomós oka. Valamennyiüket személyesen is ismerem, és ismerem a körülményeket, amelyek néha nehezítik életüket. Ezért arra törekedtünk, hogy megértsük a kialakult helyzetet.
4: Poznám tudi splet okoliščin, ki mi je mogoče kot ovira v življenju, zato smo se tudi potrudile, da smo marsikdaj razumele situacijo določene ženske.
2: A program harmadik csoportját is 15 roma nő kezdte látogatni, közülük egy egészségügyi okokból visszalépett, az egyik résztvevő pedig közben állást kapott, így gyakorlatilag 13 nő folytatta és fejezte be az életre szóló edukációt. Nagyon különböző összetételű csapatról volt szó, végzettség és életkor szempontjából is. Natasha Horváth a kérdésre, hogy mi volt a motivációja a rendkívül magas részvételi aránynak, így válaszolt.
3: Szerintem az is az egyik oka, hogy ismernek bennünket. Nagyrészt roma nők voltak a mentorok, s ez talán felszabadultabbá tette a csapatot. Meg hát az is hozzájárult, hogy gyakran segítségükre voltunk. Amondó vagyok, hogy mindenki szembesül egy-egy kihívással, nehézségekkel, akadályokkal. A programban való részvétel valójában kikapcsolódást jelentett számukra. Elfogadottnak és otthonosan érezték magukat, és azt kapták, amit elvártak tőlünk.
2: Az árurendezvényen valamennyi résztvevő véleményét kisfilmen is láthattuk, a termékeket kiállításon mutatták be, s a jelenlevőknek adták ajándékba. Mi pedig úgy éreztük, meg kell szólaltatnunk Szilvia Horvátot is, aki ott volt mind a 288 óra foglalkozáson, sőt, még a fontos egészségügyi vizsgálatok, időpontok elodázását is képes volt kieszközölni a Szociális Aktiváció Plusz 3 program miatt. Mit üzen a roma nőknek?
3: Törekedtem minden nap részt venni a programban, hiszen rengeteget segített. Mi nők társalogtunk, hiszen a roma településen inkább csak a háztartási teendőkkel foglalkozunk, amit nem éppen értékelnek. Az egészségügyi nehézségek s a foglalkozások idején beütemezett rengeteg felülvizsgálat ellenére úgy alakítottam a dolgaimat, hogy a szociális aktiváción is ott lehessek. Így egyetlen egy napot sem hiányoztam. A roma nőknek azt üzenem, hogy tartsanak ki, ne érezzék magukat alsóbbrendűeknek, hiszen nagyon értékesek, és lépjenek ki a saját közegükből. Amikor az ember kilép a megszokottból, teljesen másképp kezd el gondolkodni, és minden más lesz.
1: A sérülékeny csoportok teljes körű felkészítése és a szociális aktiváció programjainak segítségével a munkapiacra történő visszajuttatása a célja annak a projektnek, amely az Európai Kohéziós Politika 2021-2027-re vonatkozó operatív program keretében valósul meg. A Mozaik, a Szociális Elfogadottság Egyesülete Lendván novemberben fejezte be a második csoport tevékenységét, decembertől májusig pedig a harmadik csoportot látogatták a Szociális Ügyi Központ és Foglalkoztatási Intézet részéről javasolt érdekeltek. Cigán Szilvia a Mozaik mentorát, Gordana Gerebicet kérte mikrofon elé.
2: A Mozaik Szociális Elfogadottság Egyesületéből Gordana Gerebic és Tánya Meszarics szakmunkatársak irányításával Lendván a Szociális Aktiváció Programja keretében a harmadik csoport is befejezte a foglalkozást. A részletekről Gordana Gerebic nyilatkozott.
3: Az a lényeg, hogy az emberek eljönnek, és itt valamilyen változásban van részük, önmagukban, abban, hogy mire képesek, hogy kipuhatolják, milyen céljaik vannak, mit szeretnének elérni az életben. Aztán itt lehetőségük van, hogy a helyi közegben a foglalkoztatási lehetőségekről is némi tájékoztatást kapjanak. A program kivitelezését a Népjóléti Minisztérium és az Európai Szociális Alap finanszírozza. Mi természetesen a pozitív kimenetelre törekszünk, ami az állást vagy a képzést jelenti. Ebben a csoportban nagyon jók az eredmények. Nem a papíron látható eredmények, hanem az emberben történt változások eredménye a lényeg. A résztvevők listáját minden alkalommal a Szociális Ügyi Központtal és a Foglalkoztatási Intézettel közösen állítjuk össze. A részvétel maximum 15 fő lehet egy csoportban. A szóban forgó esetben 9 nő és 6 férfi volt a közreműködők száma, életkoruk 18 és 60 év közötti. A kétharmadok, tehát 15-ből 10, úgymond pozitívan zárták a részvételt, ami a kitűnőnél is jobb eredmény.
5: Mondta
2: Gordana Gerebic. Pontosabban 5-en képesítésben részesültek. Nyelvi és gondozói tanfolyamon a Népi Egyetemen, munkahelyi képesítésen a Mintagazdaságban, és műhelymunka keretében tanulhattak a GF Inspiro Kft.-ben. Az 5 alkalmazás pedig a közhasznú munkákon keresztül az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában, a Velikapolanai községen és az Ökopark vállalatban valósult meg, aztán egy személynek alvállalkozói szerződéssel egy magánvállalkozónál, egynek pedig a Hungarikumban sikerült állást kapnia. A következő csoport esedékeseinek listája júniusban elkészül, és júliusban már a 4. szociális aktivációs csoport résztvevői kezdik el a 6 hónapos tevékenységet a Mozaik égisze alatt.
1: Szombat van, május 30-a, és ez itt a Terápiáról volt a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

jöttem Párizsból, és oly nagy itt talán, hogy én most ilyen vagyok. Előnyösen hatott rám az Eiffel torony, Notre Dame-sa kiest, Bois de Boulogne, Chevalier.

elmentem én szombat este zsugázni, mert igazán csak ott lehet csórélni. Hajagácsó félre néz, kicsórelom a szemét, bizonyisten kicsórelom a szemét. Hajagácsó félre néz, kicsórelom a szemét, bizonyisten kicsórelom a szemét. Hazavittem az asszonynak a lóvét, a lóvécskát

alovon, többé nem gyalogolom, bizony Isten, többé nem gyalogolom. Aromákkal bementem az ivóba, belenéztem csodamódra pohárba. Hová tettem szíromat, elittam a grasztomat, járom újra gyalogmódon az utam. Hová tettem szíromat, elittam a grasztomat, járom újra gyalogmódon az utam.

csávó igaz párját, megtalálta zsák a foltját, roma csávó igaz párját. Jaj, ne látsó, ez a roma lakodalos, győzölök az űrge pörkölt az asztalot. Jaj, de szépen muzsikáltak, jó kedvük van az asztalot. Jaj, de szépen basevázban, jó kedvük van

egyszer tévedhet minden ember. Egyszer mindenki elbukik, de esküszöm, ha rajtam múlik, én semmit nem felejtek el.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc? Nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Muravidéki Magyar Rádió.